0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és leülés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 000 főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak elévente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az Albox automatákat, a hírül a Fox Post. A tájékoztatás szerint az Alboxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Zbox automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a Paketa, hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták Alboxként, míg a korábban Paketa név alatt futó egységek Fox Post Zboxként folytatják. Kedden markás hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
2: Hobbyradio.hu
0: A rádiót!

0: Zombie Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Kamu reklám.
1: Anya is vagyok, és egyben gyermekorvos. Gerebem már a harmadik kisbabánk. Az első két gyereknél még nem volt alkalmam használni ezt az univerzális pelenkát, de most használom, mert mindig bevisilek.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
1: Az önző, az csak magára gondol. Az irigy másokra is.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mind.

0: mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezik ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közeletével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária-fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
0: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
4: 3 évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
4: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
5: a Hobby Rádióban.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
5: Egészségedre.
0: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.
13: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a Magyar Közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Ez szerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyi minisztérium, az agrár és élelmiszergazdaság felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a szociális és családügyi minisztérium, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, a tudományos és technológiai minisztérium és a vidék és településfejlesztési minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzet rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban 2 nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Ez szerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrésdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.

0: Műsorajánló.
1: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor.
2: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobbi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Redikül. Szerdán 16 órától.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Idén több mint 89 ezeren felvételiztek középiskolába. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik majd. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénz ügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Mintegy 2,3 millió beteget látnak elévente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte meg alakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a madárpókok képesek tapasztalataikra, emlékezetükre hagyatkozni a térbeli tájékozódásuk során, és ennek megfelelően hatékonyabban találnak rá zsákmányaikra vagy vissza a búvóhelyükre. A kutatók szerint a pók úgy tűnik képes megtanulni, megjegyezni, hol érdemes vadászni, hol nagyobb a siker, és visszajár oda a későbbiekben is. Ahhoz, hogy beigazolódjon, mely módszernek, az érzékelésnek és a tanulásnak milyen mértékben jut szerep a madárpók tájékozódásában, kísérleteket is kell majd végezni velük. Kedden délelőtt még sokfelé marad borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sok felé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
9: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show. UK.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
1: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
6: a Hobby Rádióban.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
8: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: 11 órától.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Ha nem bírod már elviselni.
4: Always look on the bright side of life.
5: A régi ismerős dallam új köntösben.
6: Nézd az élet jó oldalát.
5: Dupláljon a feldolgozások műsor minden szombaton.
7: Nekem ez így jó.
5: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
9: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ CRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamospálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest adott hont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek, a jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus, a szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket, a Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
3: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 12-én a Pongrácz nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög-latin eredetű férfi név a Pankratész, latinul Pankrácius névből ered, jelentése minden plusz káosz, ebből jön az erő és a hatalom. Becézése a névnek Pongi, Pongika, Pongus, Pongor, Pongó, jeles viselői, Kacsó Pongrácz zeneszerző, zenepedagógus, valamint ön, kedves Pongrácz. Május 12-én a Pongrácokon kívül ünnepelnek még az Achilles, Adonis, Achilles, Böngér, Dalma, Domicella, Domitilla, Gemma, Germán, Gyöngy, Gyöngyi, Gyöngyike, Gyöngyvirág, Ivána, Ivica, Johanna, Korália, Koral, Násfa, Nerina, valamint Viktor nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy... Világszerte május 12-én tartják az ápolónők világnapját, arra emlékezve, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, brit ápolónő, aki tevékenységével az 1853-56-os krími háborúban szerzett érdemeket. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: Jeles események, események. Évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával május 12-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1641. május 12-ével kezdünk, ekkor Londonban lefejezték Thomas Wentworth-öt, Stratford grófját, aki Írország kormányzója volt. A 18. századdal folytatjuk. 1777. május 12-én először jelent meg ékrémreklám újságban a New York Gazette-ben. A 19. század elejére ugrunk, 1803. május 12-e, Darmstadtban megszületett Justus von Liebig gróf, német vegyész, kémikus és akadémikus, aki arra törekedett, hogy kémiai ismereteit a gyakorlatba is átültesse a gyógyszerészet, a mezőgazdaság és a táplálkozás területén. Tőle származik a megállapítás, a szappanfogyasztás a népek jólétének és kultúrájának a mértéke. Liebig felfedezte többek között a klorált és a kloroformot, foglalkozott az ásványi trágyázás javításával, valamint húskivonat és sütőpor előállításával is. A 20. század elejével folytatjuk. 1904. május 12-én Budapesten megszületett Péri Piri színésznő, író. És még mindig a 20. század. 1907. május 12-én megszületett Catherine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő. A filmművészet legendás alakja 96 évesen Connecticut-i otthonában halt meg. A színésznő a 90-es évek elejétől Parkinson-kórban szenvedett. Összesen 12-szer jelölték Oscar-díjra, ebből 4 ízben meg is választották a legjobb színésznő kategóriájában. A színésznők közül legtöbbször ő nyerte el a filmszakma e legrangosabb kitüntetését. Egy évet ugrunk csak, 1908. május 12-ére, amikor is Nathan B. Stubblefield szabadalmaztatta a drót nélküli rádiót. És még mindig a 20. század. 1971. május 12-én megszületett New Yorkban Sofia Coppola Oscar-díjas amerikai rendező, író, színésznő. Ismertebb filmjei az Elveszett jelentés, az Öngyilkos szüzek, a Vörös villamos, a Keresztapa 3. Még mindig a 20. században járunk. 1977. május 12-én a világon először a Pink Floyd kvadrofonikus koncertet adott. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby rádió.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby rádiót.

0: Üzenet a Józsué könyve első fejezetéből.
1: Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. május 12-e kedd. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 5-től 11. vers. Búcsú beszédében Jézus ezt mondta tanítványainak. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem. Az igazságról, mert az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték. Elmélkedés. Jézus olyan titkot oszt meg tanítványaival, amit nehéz megérteni. Jobb nekünk, ha ő elmegy. Hogyan lehetne jobb az, ha Jézus a Mester, a látható, az élő, aki tanított, gyógyított, jelen volt, most elmegy. Emberileg nézve az ő távozása veszteség. De elmenetele új jelenlétet készít elő, a Szentlélek eljövetelét. Jézus testi jelenléte helyét átveszi a Szentlélek jelenléte. Jézus szavai szerint a lélek működése három területen észlelhető. Megmutatja, mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Ezek a szavak nem fenyegetések, hanem világosságot és megértést nyújtó szavak. A harmadik isteni személy, a Szentlélek megvilágosítja a szívünket, hogy felismerjük, mi választ el minket Istentől. Tudnélik a bűn. Felismerjük továbbá, hogy mi köt össze vele, tehát az igazságot. És azt is, hogy mi vár arra, aki a sötétség útját járja, tudnélik az ítélet. A lélek nem elítél, hanem feltár, rádöbbent a valóságra, és segít megtenni az első lépést a megtérés az új élet felé. Jézus azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisznek benne. Az Istentől való elszakadás nem feltétlenül erkölcsi hibák eredménye, hanem a bizalom hiányából fakad. A lélek abban segít, hogy hitre ébreszt, megmutatja Jézus arcát, és elvezet oda, hogy higgyünk benne. Az igazság pedig az, hogy Jézus az Atyához megy, vagyis a kereszt, a feltámadás és a mennybe menetel útja nem verességet, hanem győzelmet jelent. Az ítélet pedig már végbe ment. A világ fejedelmét már elítélték. A gonoszság uralma nem végleges. A kereszt a győzelem helye. Uram Jézus, köszönöm, hogy bár eltávoztál testi valóságodban ebből a világból, elküldted a vigasztalót, a Szent Lelket, hogy mindig velünk maradjon. Hálát adok a lélek fényéért, amely megmutatja a bűnt, az igazságot és az ítéletet, és segít megérteni, mi választ el és mi köt össze téged velem. Adj nekem nyitott szívet, hogy a Szent Lélek működése bennem is gyümölcsöt hozzon. Segíts, hogy higgyek benned, és az evangélium örömét éljem minden nap. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
5: a Hobby Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy ahogy a mosogatóban, úgy a fürdőkádban sem jelent védelmet a szappanos víz? A fürdőkád lefolyójában négyzetcentiméterenként 18 000 kórokozó él, veszélyeztetve ezzel egészségünket. A legjobb, amit ez ellen tehetünk, hogy legalább hetente egyszer valamilyen komolyabb fertőtlenítőszerrel vagy hipós vízzel átmossuk a kádat és a lefolyót egyaránt.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Vagy gesztenyével töltött pulykát fogok készíteni. Kezdjünk is hozzá, mivel a pulyka egy erős combinakkal rendelkezik, ezeket eltávolítjuk. A lábszárcsont külső oldalán, a köröm és a térd között a bőrt hosszában óvatosan behajtjuk. Az inakat erős pecsenyevillával egyenként kifejtjük és kihúzzuk a combból. Ezután vágjuk be a lábakat az inakkal együtt. A pulyka mellcsontját kifejtjük, mivel a hasüregbe fogjuk tölteni a tölteléket. A hasüreg felül éles hegyes késsel kifejtjük a mellcsontot, szorosan a mellhús és a csont között haladva. Elkészítjük ezután a gesztenyés tölteléket. Az előkészített, megsütött és meghámozott gesztenyét tejben puhára főzzük. Leszűrjük, lehűtjük. A sertést hús finomra daráljuk, ezután a tejbe áztatott zsemlét kinyomkodjuk. Keverőtálban a vajat és a tojásokat habosra keverjük, hozzáadjuk a sertést húst, a gesztenyét és a kinyomkodott zsemlét. Ízesítjük sóval, fűszerezzük törött borssal és reszelt szerecsendióval. Az egészet jól összedolgozzuk. A pulyka besózott hasüregébe töltjük a tölteléket. Egyenletesen eligazgatjuk, majd erős cérnával bevarjuk. Kívülről besózzuk. A füstölt szalonnából vékony lapokat vágunk, amelyeket zsinengel a pulyka mellére kötözünk, de ne túl szorosan. Vékonyan kizsírozott tepsibe helyezzük a gesztenyével töltött pulykát, olvasztott zsíraval megöntözzük, majd középmeleg sütőben puhára sütjük. Sütés közben a saját zsírjával locsolgatjuk. Ha szükséges, egy kevés vizet is öntünk alá. Mielőtt majdnem puhára sülne, a szalonalapokat eltávolítjuk a mellről és pirosra sütjük. A gesztenyével töltött pulykát darabolás előtt legalább 30 percig pihentetni kell, különben széttörnek a pulykák. A fedővel lefedve, langyos helyen zsírjából pecsenyelevet készítünk. A pulykát ezután feldaraboljuk, combjai mellett a bőrt behasítjuk a gerincig. A combok és a gerinc találkozásánál a gerincet átvágjuk, így kapjuk meg a pulyka hátulját és az elejét. Erről levágjuk a gerincrészt és a hátára fektetjük. Az elejét hosszában ketté vágjuk, majd a töltelékkel lefele vágódeszkára fektetjük. Hosszant irányban merőlegesen vagy rézsutosan óvatosan felszeleteljük, körülbelül 1-1,5 cm vastag szeletekre, ügyelve arra, hogy töltelék ne törjön össze. A mellszeleteket a töltelékkel együtt a combot előmelegített tára tálaljuk, és a sütésből visszamaradott zsírral visszafényezzük. Mellé tálaljuk a párolt rizst. Külön mártásos csészében saját pecsenyevet adunk hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió!

0: Rádió. Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Visszatértünk Európába az új kulturális miniszter szerint. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik. Európába, a nyugati értékközösségbe. Írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset 3-szorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-én. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A hazaszolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, ami közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
0: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80.000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
6: Reklámot hallottak.
0: Hobby rádió!
10: Hallottál már erről a rádióról?
11: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
12: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
13: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
14: Társadalmi célú közleményt hallottak.
15: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
16: Május 12-e kedd. A fővárosban ma napközben a második kerületben a Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat burkolatjavítás miatt. Tart az útburkolat javítása a 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között. Mától ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Lezárják ma reggel 7 és délután 1 óra között a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utca és a Teve utca között daruzás miatt. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Újpest központ felé a Röppentyi utca megállót. Mától időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál mától a forgalom egy sávon váltakozva haladhat karbantartás miatt.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 12-én a Pongrácz nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög-latin eredetű férfi név a Pankratész, latinul Pankrácius névből ered, jelentése minden plusz káosz, ebből jön az erő és a hatalom. Becézése a névnek Pongi, Pongika, Pongus, Pongor, Pongó, jeles viselői, Kacsó Pongrácz zeneszerző, zenepedagógus, valamint ön, kedves Pongrácz. Május 12-én a Pongrácokon kívül ünnepelnek még az Achilles, Adonis, Achilles, Böngér, Dalma, Domicella, Domitilla, Gemma, Germán, Gyöngy, Gyöngyi, Gyöngyike, Gyöngyvirág, Ivána, Ivica, Johanna, Korália, Koral, Násfa, Nerina, valamint Viktor nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz.
2: Hallgassátok ti is a Hobbi Rádiót!

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy világszerte május 12-én tartják az ápolónők világnapját, arra emlékezve, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, brit ápolónő, aki tevékenységével az 1853-56-os krími háborúban szerzett érdemeket. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával május 12-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1641. május 12-ével kezdünk, ekkor Londonban lefejezték Thomas Wentworth-ot, Stratford grófját, aki Írország kormányzója volt. A 18. századdal folytatjuk. 1777. május 12-én először jelent meg ékrémreklám újságban a New York Gazette-ben. A 19. század elejére ugrunk, 1803. május 12-e, Darmstadtban megszületett Justus von Liebig gróf, német vegyész, kémikus és akadémikus, aki arra törekedett, hogy kémiai ismereteit a gyakorlatba is átültesse a gyógyszerészet, a mezőgazdaság és a táplálkozás területén. Tőle származik a megállapítás, a szappanfogyasztás a népek jólétének és kultúrájának a mértéke. Liebig felfedezte többek között a klorált és a kloroformot, foglalkozott az ásványi trágyázás javításával, valamint húskivonat és sütőpor előállításával is. A 20. század elejével folytatjuk. 1904. május 12-én Budapesten megszületett Péri Piri színésznő, író. És még mindig a 20. század. 1907. május 12-én megszületett Catherine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő. A filmművészet legendás alakja 96 évesen Connecticut-i otthonában halt meg. A színésznő a 90-es évek elejétől Parkinson-kórban szenvedett. Összesen 12-szer jelölték Oscar-díjra, ebből 4 ízben meg is választották a legjobb színésznő kategóriájában. A színésznők közül legtöbbször ő nyerte el a filmszakma e legrangosabb kitüntetését. Egy évet ugrunk csak, 1908. május 12-ére, amikor is Nathan B. Stubblefield szabadalmaztatta a drót nélküli rádiót. És még mindig a 20. század. 1971. május 12-én megszületett New Yorkban Sofia Coppola Oscar-díjas amerikai rendező, író, színésznő. Ismertebb filmjei az Elveszett jelentés, az Öngyilkos szüzek, a Vörös villamos, a Keresztapa 3. Még mindig a 20. században járunk. 1977. május 12-én a világon először a Pink Floyd kvadrofonikus koncertet adott. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
2: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a Józsué könyve első fejezetéből.
1: Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. május 12-e kedd. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 5-től 11. vers. Búcsú beszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem. Az igazságról, mert az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték. Elmélkedés. Jézus olyan titkot oszt meg tanítványaival, amit nehéz megérteni. Jobb nekünk, ha ő elmegy. Hogyan lehetne jobb az, ha Jézus a Mester, a látható, az élő, aki tanított, gyógyított, jelen volt, most elmegy. Emberileg nézve az ő távozása veszteség. De elmenetele új jelenlétet készít elő, a Szentlélek eljövetelét. Jézus testi jelenléte helyét átveszi a Szentlélek jelenléte. Jézus szavai szerint a lélek működése három területen észlelhető. Megmutatja, mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Ezek a szavak nem fenyegetések, hanem világosságot és megértést nyújtó szavak. A harmadik isteni személy, a Szentlélek megvilágosítja a szívünket, hogy felismerjük, mi választ el minket Istentől. Tudnélik a bűn. Felismerjük továbbá, hogy mi köt össze vele, tehát az igazságot. És azt is, hogy mi vár arra, aki a sötétség útját járja, tudnélik az ítélet. A lélek nem elítél, hanem feltár, rádöbbent a valóságra, és segít megtenni az első lépést a megtérés az új élet felé. Jézus azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisznek benne. Az Istentől való elszakadás nem feltétlenül erkölcsi hibák eredménye, hanem a bizalom hiányából fakad. A lélek abban segít, hogy hitre ébreszt, megmutatja Jézus arcát, és elvezet oda, hogy higgyünk benne. Az igazság pedig az, hogy Jézus az Atyához megy, vagyis a kereszt, a feltámadás és a mennybe menetel útja nem verességet, hanem győzelmet jelent. Az ítélet pedig már végbe ment. A világ fejedelmét már elítélték. A gonoszság uralma nem végleges. A kereszt a győzelem helye. Uram Jézus, köszönöm, hogy bár eltávoztál testi valóságodban ebből a világból, elküldted a vigasztalót, a Szent Lelket, hogy mindig velünk maradjon. Hálát adok a lélek fényéért, amely megmutatja a bűnt, az igazságot és az ítéletet, és segít megérteni, mi választ el és mi köt össze téged velem. Adj nekem nyitott szívet, hogy a Szent Lélek működése bennem is gyümölcsöt hozzon. Segíts, hogy higgyek benned, és az evangélium örömét éljem minden nap. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy ahogy a mosogatóban, úgy a fürdőkádban sem jelent védelmet a szappanos víz? A fürdőkád lefolyójában négyzetcentiméterenként 18 ezer kórokozó él, veszélyeztetve ezzel egészségünket. A legjobb, amit ez ellen tehetünk, hogy legalább hetente egyszer valamilyen komolyabb fertőtlenítőszerrel vagy hipós vízzel átmossuk a kádat és a lefolyót egyaránt.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Kamureklám.
2: Sanyi bátyám, árulja el nekünk, mik egy jó kertész teendői ebben az évszakban.
3: Hát a szőlőtüvek egyik fenesége, hogy megsúnyadnak, ha nem kurtítják rendesen. Ezért kell ez időtájt kollantyúval még déli jézinyi. Sokfelé ilyenkor viszik ki az anyóst a határba vadár ijesztő helyett. Ilyenkor szoktuk kereplővel elhesegetni a seregélyeket, no meg a villanyszámlást.
2: Sanyi bátyám, melyek azok a hagyományok, amelyeket ma is ápolnak a faluban?
3: Ebben az évszakban is szokás a kocsmában kummantani. A férfiak együtt iszogatnak, és amikor fizetni kell, azt mondják, nincs egy kumma vasunk sem. A fiatalok ilyenkor termékenyek, mint a kisbíró születkor. Ma is élő népszokás a szénakazal mellett hetyeg is, majd a bovjában kettyint is. Ezután jön a kertek alatt hazakullogás, majd ha lányos háznál rájöttek, a silóban sunyítás.
2: Sándor bátyám, köszönjük szépen! Piroska néném, kezi csókolom, de jó, hogy látom. Mi jót tetszik ezt szép időben csinálni?
4: Jó, gyermekem, ne is kírd ezt.
2: No, miért, Piroska néném?
4: Hamarabb eljött a jó idő, mint az én jó uram a kucsmából, úgy mondom, hogy...
2: Piroska néném, engedje meg, hogy megkérdezzem. Mióta tetszik bottal járni?
4: Jó, de a férjem részeges, tekergő, úgy mondom.
2: Hogy tetszik ezt érteni?
4: Úgy, fiacskám, hogy azóta bottal üthetem a nyomát.
2: Hol tetszenek nyaralni, Piroska nénémék az idén?
4: Tehénúsztatónál.
2: Na és mit tetszenek ott csinálni? Napozni?
4: Kedves fiam, merjük a vizet.
2: Kimerni a vizet? Tehát azt miért?
4: Jaj, úgy mondom, hogy én már nem tudok úszni.
2: Piroska néném, hová tetszik vinni azt a tömérdek tűzifát?
4: Begyújtok.
2: Ebben a jó időben.
4: Hát, azt mondja a Sándorom, kialudt a láng.
2: Gondolom a kályhában.
4: Eredj már gyermekem a szívibe.
2: Akkor?
4: Akkor a fene egye meg azt a vinnembert, inkább begyújtok neki felmelegíteni, hogy itt meghívjon nekem reggelre. Hiába mondom neki, úgy mondom, hogy menjék már orvos, ha...
2: No, de úgy látom, éppen itt jön Sándor bátyám.
4: De, hogy a fene egye ki a kicsen...
2: Piroska néném, Sándor bátyám, ne tessenek verekedni. Kedves hallgatóink, ebben a nagy ordításban próbálok tőlem elbúcsúzni. Jézusom, fellöknek engem is, de segítség!
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Jó reggelt!
2: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezren bonyolították le. 10 000-nél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 000 választási irodai tagot és 50 000 választott, valamint 40 000 delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több 10 000 befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd később délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható.
8: Társadalmi célú közlemény következik.
9: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó. Kedő.
8: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
6: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
10: Május 12-e kedd. A fővárosban ma napközben a második kerületben a Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat burkolatjavítás miatt. Tart az útburkolat javítása a 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között. Mától ismét behajhatnak a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Lezárják ma reggel 7 és délután 1 óra között a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utca és a Teve utca között daruzás miatt. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Újpest központ felé a Röppentyi utca megállót. Mától időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál mától a forgalom egy sávon váltakozva haladhat karbantartás miatt.
1: Hobbi Rádió.

0: 50 különböző nemzeti ételeit bemutató szakácskönyvet jelentetett meg a közelmúltban a Pécsi Tudományegyetem, melyhez a recepteket az egyetem hallgatói küldték be. A szakácskönyvben Algériától Vietnámon át Mexikóig rengeteg nemzeti ételei megtalálhatóak. Az 50 étel a nagyvilágból című könyv ötletgazdáját, Berta Anikót, a Pécsi Tudományegyetem orvostudományi kar, angol-német hallgatói önkormányzat irodavezetőjét, Balázs Zsanett először arra kérte, hogy mesélj a könyv születésének kezdeteiről.
1: Azzal a céllal küldtünk ki felhívást a hallgatóink részére, és minden egyes külföldi hallgatónak ezt kiküldtük, hogy azok, akik szeretnék bemutatni országukra, kultúrájukra jellemző legkedvesebb ételeiket, küldjék nekünk be ezeket a recepteket. Az októberi felhívásra november közepére rengeteg e-mail kaptunk, miután kiválasztottuk a recepteket, a vizsgai időszakot követően január végén ezeket az ételeket egytől egyig el is készítettük egy szép segítségével. A főzések során ott volt maga a hallgató is, fotók készültek a főzések alkalmával, és ezek a fotók illusztrálják most azt a 218 oldalas könyvet, amit márciusban az egyetem megjelentetett.
2: 46 ország diákjai készítették ezeket az ételeket, de milyen szempontok alapján választották ki a nyertes ételeket?
1: Az elsődleges szempont az volt, és a felhívás szövegébe is mi már beírtuk, hogy főként olyan ételeket várunk, amikhez a hozzávalókat, az alapanyagokat minden nehézség nélkül Pécsvárosában be lehet szerezni.
2: Hiszen a kiadvány belső Afrikától egészen a Karib-tengerig kalauzol bennünket. Kiknek szól ez a kiadvány?
1: Igazából a célunk kettős volt. Az egyik cél az volt, hogy a külföldi hallgatókat egy kicsit közelítsük a városlakók felé. Ez úgy tűnik, hogy ez sikerült. Hétvégén volt egy étteremben egy olyan lehetőség, elkészítették a könyvben szereplő ételek közül azt hiszem 8-at, és nagyon nagy érdeklődés kísérte ezt az eseményt, nagyon sokan kimentek ebbe az étterembe, és idősektől kezdve fiatalokig nagyon sok ember érdeklődött. Örömmel látjuk azt, hogy úgy tűnik, hogy ez működik. A könyv több helyen elérhető, megvásárolható. Most már két alkalommal találkoztam olyan idős hölgyel, aki bebuszozott hozzánk, és a folyosón véletlenül engem megállítva kérdezte be, hogy nem tudom-e, hogy hol lehet kapni ezt a könyvet. És persze akkor már beszélgetésbe is elegyedtünk, és nagyon jó volt hallani tőlük azt a lelkesedést, miután beutazták a földet, és sokfelé jártak, hogy a kedvenc ételük benne van a könyvben, ők most ezt szeretnék mindenképpen elolvasni, mert arra kíváncsiak, hogy a fiatal, illetve az ő családja hogy készíti, mert nekik is van egy ilyen receptjük már, és szeretnék összehasonlítani.
2: Érdekesnek számít, és nem csak a receptek érdekesek a könyvben, hanem a hozzá kapcsolódó történetek is, hiszen ezekkel is készültek.
1: Minden hallgatónk 4 oldalt kapott a könyvben. A kezdő oldalon lehetőséget adtunk bemutatkozásra. Elmondja a hallgató, hogy ő honnan jött, mi jellemző az ő kultúrájára, a gasztronómiájára, és több hallgató személyes sztorival is megfűszerezte ezt a bemutatkozó oldalt. Majd következik a recept, a hozzávalók listája, az elkészítés módja, és végül egy fotó az elkészített ételről. Sokan kérdezték, hogy mit szerettem a legjobban csinálni, és igazából én fordítani, hiszen angolul gyűjtöttük be a recepteket, és a kiadványunk két nyelvű. Az előbb említett cél érdekében fordítottuk le a recepteket magyarra, hogy azok is, és itt most inkább tényleg az idősebb generációra gondolok, akik az írott szöveget értik, és el tudják olvasni, de nem annyira bátran beszélik az angol nyelvet, az ő számukra is elérhető legyen ez a sok info, amit bele próbáltunk sűríteni a 218 oldalba.
2: Elérhetőek a receptek a könyvben tehát, és kínálnak hozzá bort is.
1: Az egyetemnek a főészeti és borászati kutató intézetének támadt egy nagyon merész ötlete, amit én először nagyon kétkedve fogadtam, de maximálisan meggyőztek engem a borászok azzal kapcsolatban, hogy helyi borokat ajánljunk nemzetközi ételek mellé. Ez egy nagyon izgalmas kaland volt, és hát nagyon sok időt töltöttek ezzel, hogy megtalálják azt a bort, amit jó szívvel tudnak ajánlani az adott étel mellé. Az lett a végeredmény, hogy minden ételünkhöz a Pannon bor régiónak egy bizonyos bor fajtáját párosították.
2: Mit gondol, Anikó, segíti ez a most megjelent kiadvány kultúrák egymáshoz való közeledését?
1: Azt gondolom, hogy igen. Többek között az is bizonyítja, hogy Az ételeket 7 nap alatt készítettük el. Nagyon szoros időbeosztással dolgoztunk, reggel 7-kor a konyhán voltunk, és éjfél után mentünk el a konyháról. Ahogy beosztottuk a fiatalokat, és mondjuk Egyiptomot követte Görögország, őket pedig mondjuk az USA, és utána például bejött Kamerun, azt vettük észre, hogy a hallgató, annak ellenére, hogy ő már végzett, akár el is mehetett volna a dolgára, nap végére ott maradt az egész közösség, egy nagyon jó csapat. Nagyon jó volt azt látni, megtapasztalni, hogy olyan fiatalok tudtak egyébként itt most egymással megismerkedni és összebarátkozni, akik ebben a kicsi városban, kicsi vidéki városban tanulnak, itt élnek, lehet, hogy egy 20 milliós metropoliszból érkeztek Pécsre, és most találkoztak először, ez a könyv hozta őket össze, és közösségi médián követik egymást, összetartanak, meghívják egymást különböző, akár otthoni ilyen kis házi bulikra, főzésekre, kirándulásokra. Van, aki elkezdett együtt futni a másikkal. Találkoznak a kultúrák, ismerkednek egymással. Szeretném kiemelni az elfogadást és az empátiát, mint két nagyon fontos értéket. A sok munka közepette én nem terveztem be azt, hogy egy ilyen jó közösséget építünk majd, de hát örömmel látom, hogy ez is sikerült, mint járulékos érték.
3: Műsorajánló.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Egészségedre.
2: Egészségedre.
0: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Konklúzió akkor keletkezik, ha már lusták vagyunk tovább gondolkodni.
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Kamu reklám.
1: A mazsola egy rémült arcú szőlőszem.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Bombi Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja el feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett, így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója, Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
1: Hobbyradio.hu
2: A rádiót! Reklám!
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu
8: Jogomvan.hu
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
7: Jogomvan.hu
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80.000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu
1: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
6: Reklámot hallottak.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
11: Hobbi Rádió.
12: Társadalmi célú közlemény következik.
13: Közeledik az adóbevallás ideje.
14: A Hobbi Rádiót üzemeltető Net Media Alapítvány számít a te segítségedre is.
13: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
14: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
13: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobbi Rádió!
14: A jövedelemadó vevő.
12: Társadalmi célú közleményt hallotta.
13: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
15: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
16: Május 12-e kedd. A fővárosban ma napközben a második kerületben a Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat burkolatjavítás miatt. Tart az útburkolat javítása a 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között. Mától ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Lezárják ma reggel 7 és délután 1 óra között a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utca és a Teve utca között darúzás miatt. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Újpest központ felé a Röppentyi utca megállót. Mától időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál mától a forgalom egy sávon váltakozva haladhat karbantartás miatt.
13: Hobbi Rádió!
17: Hallottál már erről a rádióról?
18: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
14: Hobbi Rádió, a hangadó.
13: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
19: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. májusi első adását hallják, mely műsorunk a Net Media Alapítvány támogatásával készül. Néhány nappal ezelőtt volt anyák napja. Isten éltesse valamennyi édesanyát, nagymamát, dédnagymamát, ők nagymamát, egy szóval minden hölgyet, asszonyt, aki gyermekeket szült. Jó egészséget kívánok valamennyiüknek. Kedves hallgatóink, ahogy ezt Önök megszokhatták, ebben a műsorban fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű emberekkel, emberekről szóló vagy őket érintő témákkal foglalkozunk. A mai adásban kiemelt figyelmet kapnak a vakvezető kutyák, mivel az elmúlt hónap utolsó szerdáján ünnepelték világszerte a vakvezető kutyák világnapját. Magyarország 1994-ben csatlakozott e kezdeményezéshez. Egy rövid zenét követően azonnal hozom az első témát. Tartsanak velem!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Ruzsa Viktor vagyok. Azokat is nagy szeretettel köszöntöm, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. májusi első adásába. Nem maradtak le semmiről, mert az iménti zene előtt még csak beköszöntem kedves hallgatóinknak. Műsorunk első témája most következik. Egy vakvezető kutya átlagos munkanapja. Balog Ádámtól sokan megkérdezik, hogy mennyit dolgozik a vakvezető kutyája egy nap. Néha olyan hangütéssel is, hogy biztosan túl van terhelve, ezért döntött úgy a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány, hogy a munkaünnepe alkalmából bemutatja, hány órát dolgozik egy vakvezető kutya 24 óra alatt. Egy átlagos munkanapot választottak, amelyből a legtöbb van egy évben. Közzétettek egy videót, amelyen az alapítvány pszichológusa Balog Ádám és vakvezető kutyája egy napja látható Miskolcon. Adja hírül a Rehab portál. A mérési módszerről Ádám elmondta. Amikor ráadom Oktávra a hámot, vagyis elkezd vezetni engem, elindítok egy stopper órát. Így egész nap követni tudjuk, hogy mennyi időt van rajta a hám, tehát mennyit dolgozik. Nézzük végig közösen, hogy Oktáv, a vakvezető kutyám egy átlagos napon mennyit dolgozik, és hogyan szokott pihenni, szórakozni. Eddig az idézet. A kétkedőket meg fogja lepni az eredmény. A nap végén a következő eredmény született. Egy átlagos munkanapon alig 3 órát dolgozik egy vakvezető kutya. A végeredmény 2 óra 56 perc, ennyi lett az összes munkaideje Oktávnak. Ez azt jelenti, hogy ennyi ideig volt rajta a vakvezető hám, de a tényleges vezetői munkája valamivel kevesebb volt ennél. Járműveken utazva, a gazdája munkahelyén és egy üzletben várakozva nem dolgozott aktívan, de készen állt arra, hogy segítsen a gazdájának a közlekedésben. A felvételekből kiderül, hogy milyen sokat jelent, hogy a vakvezető kutyák a látássérült gazdáikkal vannak a közlekedés során. Gyakran nehéz helyzetekben is, például jelen esetben, amikor felbontják az úttestet, akkor is segítenek a megfelelő átkelő helyet megtalálni. Újabb idézet következik ezzel a videóval, arra akartuk felhívni a figyelmet, hogy a vakvezető kutyák nincsenek túlterhelve, viszont nem szabad lekicsinyleni azt, hogy mennyi segítséget adnak a látássérült embereknek. Az alapítvány munkatársai és a gazdák igyekeznek, hogy vakvezető kutyáink számára munka mellett legyen pihenés, szórakozás, feltöltődés. Fontos odafigyelnünk a jólétükre. Eddig az idézet. Néhány tény a vakvezető kutyákról. Hány vakvezető kutyára van szükség? Adódik a kérdés. Magyarországon több vakvezető kutyára van szükség, sokan várakoznak hűtásra az alapítványnál. A várólistán jelenleg 47 fő van. A terveik szerint tenyésztői programjukban évente 30 kölyök születik, akikből a következő évben vakvezető kutya válhat. Adódik még a kérdés, hogy mennyibe kerül egy vakvezető kutya? Egy vakvezető kutya egész életét felölelő összes költség több mint 6 millió forint. A kutyák munkával töltött ideje körülbelül 10 év, amelynek összes költsége tenyészkutyák, tenyésztés, kölyöknevelés, szűrések, orvosi költségek, ellátás, felszerelés, kiképzés, ennek 2 millió forint a munkadíja. gazda képzése, átadás, vízgáztatás, utánkövetés és gondozás 10 éven át, felszerelés pótlása, öregedő kutya extra orvosi költségei, nyugdíjazás körüli költségek, közben rezsi, járműhasználat. Így lesz a 10 év összes költsége több mint 6 millió forint. Az is fontos kérdés, nyilván ebből kifolyólag, hogy honnan, miből teremtik elő ezt a pénzt. Az alapítvány minden esetben térítés nélkül adja a vakvezető kutyáit a látássérült igénylőknek. A képzéshez szükséges összeget adó 1% felajánlásokból és adományokból teremtik elő. Adja hírül, illetve tudósít a Rehab portál. Kedves hallgatóink, egy nagyon izgalmas téma volt, és maradunk még a témánál, hiszen április utolsó szerdáján ünnepeltük a vakvezető kutyák világnapját. Magyarország ehhez a kezdeményezéshez 1994-ben csatlakozott. Folytatjuk tehát ezt a témát egy rövid zeneszünetet követően. Ruzsa Viktor vagyok, várom vissza önöket. Továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. májusi első adása szól az önök kedvenc rádiójában.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Néhány napja volt, anyák napja, május első vasárnapján, ez alkalomból Isten éltessen minden hölgyet, asszonyt, aki gyermeket, gyermekeket szült. Sok boldogságot, jó egészséget kívánok nekik innen is. És akkor most kanyarodjunk vissza a vakvezető kutyák világnapjához. A következő téma: vakvezető kutyák világnapja, a szabadság négy lábon érkezik. Minden év áprilisának utolsó szerdáján tartják a vakvezető kutyák világnapját. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a látássérült emberek önálló közlekedésében, biztonságában és társadalmi részvételében milyen kiemelkedő szerepet töltenek be ezek a különlegesen képzett segítőkutyák. A világnap nem csupán az állatokat ünnepli, hanem a kiképzők, a kölyöknevelők, állatorvosok, támogatók és maguk a gazdák közös munkáját is. A vakvezető kutya sokkal több, mint segédeszköz. Együttműködő társ, aki gazdájával napi szinten dolgozik, döntéseket hoz, veszélyt jelez és jelenlétével önbizalmat is ad. Mit csinál valójában egy vakvezető kutya? Sokan tévesen azt gondolják, hogy a vakvezető kutya elviszi gazdáját bárhová. A valóság ennél jóval összetettebb. A látássérült embernek kell tudnia azt az útvonalat, amelyen szeretne egyik helyről a másikra eljutni, tájékozódnia kell, és utasításokat kell adnia a kutyának. A kutya feladata ezeket biztonságosan végrehajtani, miközben akadályokat kerül ki, megáll a lépcsőnél, jelzi a zebrákat, ajtókat, megállókat, ülőhelyeket, vagy más fontos pontokat. A vakvezető kutyák egyik legfontosabb képessége az úgynevezett értelmes engedetlenség. Ez azt jelenti, hogy ha a gazda olyan utasítást ad, amely veszélyes lenne, például elindulna egy érkező autó elé, a kutya megtagadhatja a parancsot, ezzel védve gazdája testi épségét. Miért ennyire fontosak? Egy vakvezető kutya növeli a biztonságos közlekedés lehetőségét. Gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teszi a mindennapi utazást. Csökkentheti a kiszolgáltatottság érzését. Támogatja a munkába járást, tanulást, közösségi életet. Érzelmi biztonságot és társat jelenthet. Sok gazda számol be arról, hogy kutyájával bátrabban indul el új helyekre, többet mozog, aktívabb társadalmi életet él. Hogyan lesz egy kölyökből vakvezető kutya? Ez is fontos kérdés. A folyamat hosszú, szakmailag szigorú és költséges, általában tudatos tenyésztéssel indul, megfelelő, egészségű, kiegyensúlyozott idegrendszerű szülőktől születnek a kölykök. Ezután önkéntes kölyöknevelőkhöz kerülnek, akik megtanítják őket a városi környezethez, emberekhez, közlekedéshez, zajokhoz való alkalmazkodásra. Később következik a speciális kiképzés, ahol a kutya megtanulja a hám melletti munkát, az akadálykerülést, az útvonal biztonságos megtételét, a koncentrációt, a fegyelmezett, nyugodt viselkedést. Nem minden kutya alkalmas erre a feladatra, sok állat a képzés során más szerepbe kerülhet, vagy családi kutyaként él tovább. Fontos kérdés, hogy milyen a magyarországi helyzet. Kik foglalkoznak vakvezető kutyákkal? Hazánkban a legismertebb és legrégebbi szervezet a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége, ahol hivatalosan 1979 óta folyik vakvezető kutyakiképzés. Az intézmény hosszú ideig egyedüli hazai központként működött ezen a területen. Fontos szereplő továbbá a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány, mely szintén jelentős képzési és érzékenyítő munkát végez, valamint nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Rajtuk kívül más segítőkutyás szervezetek is működnek Magyarországon, de a vakvezető kutyaképzése speciális szakmai feltételekhez kötött terület. Hogyan juthat ma Magyarországon vakvezető kutyához egy látássérült ember? Általánosságban a folyamat a következő. Jelentkezni kell valamelyik vakvezető kutyakiképző szervezetnél. Aztán fontos az alkalmassági vizsgálat, amelyen felmérik a jelentkező közlekedési szokásait, egészségi állapotát, élethelyzetét, lakókörnyezetét és kutyatartási lehetőségeit. Ezt követően várólistára kerül, mivel a kiképzett kutyák száma korlátozott. Majd következik a párosítás, amikor a személyhez temperamentumában, tempóban, életmódban illő kutyát választanak. Aztán a közös betanulás, amely során gazda és kutya együtt tanulnak szakemberek segítségével. Utógondozás, rendszeres ellenőrzés és támogatás sok esetben a kutya a gazdához térítésmentesen vagy támogatott formában kerül, mivel a képzés költségeit adományok, pályázatok és civil támogatók fedezik. Aktuális kérdések és problémák 2026-ban. Egyik ilyen a hosszú várólista. A kiképzés időigényes, a megfelelő kutyák száma korlátozott, miközben az igény folyamatos. Több szervezet szerint a várakozási idő csökkentéshez több forrásra lenne szükség. Fontos még a finanszírozás. Egy vakvezető kutya teljes képzése és életútjának szakmai támogatása jelentős költséggel jár. Tenyésztés, állatorvosi ellátás, vizsgálatok, felszerelés, kiképzői munka, utógondozás. Nagyon fontos és súlyos probléma a társadalmi tudatosság hiánya. Még ma is gyakori, hogy dolgozó vakvezető kutyát simogatnak, etetnek, hívogatnak, fotózkodnak vele, vagy megzavarják munkavégzés közben. Ez veszélyes is lehet. Égető probléma az akadálymentesítés kérdése, vagyis az akadálymentesség hiányossága. A kutya sokat segít, de nem helyettesíti a jól kialakított környezetet. Rossz járdák, szabálytalanul parkoló autók, hiányzó hangjelzések vagy zsúfolt terek továbbra is nehezítik a közlekedést. Hogyan segítsünk mi? Adódik a kérdés az épplátó emberek szemszögéből. Ne zavarjuk a dolgozó kutyát, mindig a gazdához szóljunk, ne a kutyához. Ha segíteni szeretnénk, előbb kérdezzünk. Támogassuk a kiképző szervezetek munkáját adománnyal vagy önkéntességgel. Osszunk meg hiteles információkat a témáról. Több, mint kutya. A vakvezető kutya nem csoda eszköz, hanem hosszú képzés eredménye és mély ember-állat együttműködés. A gazdának szabadságot, biztonságot és önállóságot adhat, a társadalomnak pedig fontos emlékeztető, az akadálymentes élethez nem sajnálatra, hanem valódi támogatásra van szükség. Erről szól a Vakvezető Kutyák Világnapja. Számol be róla a Rehab portál. Kedves hallgatóink, egy rövid zeneszünetet követően érkezem a harmadik témával, amely egyben az utolsó lesz a mai adásban, az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi első adásában. Tartsanak velünk, azonnal jövök vissza.
2: Fabi Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Ruzsa Viktor vagyok. Önök még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi első adását hallják. Kátai Németh Vilmos, amikor az élet mindent átír. 16 évesen elveszítette látását. Sokan egy ilyen fordulópont után hosszú időre megtorpannának, vagy úgy éreznék, hogy az addigi tervek végleg szertefoszlottak. Kátai Németh Vilmos számára azonban ez a súlyos veszteség nem lezárást, hanem egy rendkívüli nehéz, mégis új kezdetet jelentett. Életútja ma a kitartásról, az önfegyelmezésről és az újrakezdésről szól. Egy élet, melyet újra kellett építeni. Kátai Németh Vilmos Győrben született, később Budapesten nőtt fel, ma pedig Csepelen él családjával. Fiatalkorának meghatározó fordulata 16 évesen következett be, amikor retinasorvadás következtében elveszítette látását. Egy kamasz számára ez nem pusztán egészségügyi probléma, ilyenkor egyszerre változik meg a tanulás, a közlekedés, a társas kapcsolatok, a pályaválasztás és a jövőkép. A legtöbb ember számára természetesnek tűnő mindennapi helyzetek, egy iskolába jutás, egy ismeretlen útvonal megtétele, egy nyomtatott szöveg elolvasása, vagy egy ügyintézés hirtelen nehézségeket kapnak. A látássérült emberek számára a világ gyakran nem maga az állapot miatt válik nehezebbé, hanem azért, mert a környezet nincs rájuk szabva. A hozzáférhetetlen információk, az akadálymentesség hiánya, a túlzott sajnálat, vagy éppen az alacsony elvárások sokszor nagyobb akadályt jelentenek, mint maga a fogyatékosság. Kátai Németh Vilmos azonban nem ezekből építette fel önmagát. A látás elvesztése után először gyógymasszörként dolgozott, majd később jogi tanulmányokba kezdett, végül ügyvéd lett. Már az életút is kivételes teljesítmény. A jogi pálya ugyanis látó emberként is komoly terhelést jelent. Hatalmas mennyiségű jogszabály, szerződés, határozat és szakmai dokumentum feldolgozására van szükség, miközben a jogi környezet folyamatosan változik. Egy vak jogász mindezt speciális digitális eszközökkel, képernyőolvasó szoftverekkel, hangos felolvasással és sokszor jóval több időráfordítással végzi el. A tárgyaló termi munka szintén külön kihívás, a nonverbális jelzések, gesztusok, arckifejezések vagy vizuális reakciók a legtöbb ember számára fontos információforrások. Ezeket egy látássérült szakember más csatornákon keresztül, hangszínből, beszédtempóból, kommunikációs mintákból, tapasztalatból érzékeli és értelmezi. Ez különösen nagy koncentrációt és felkészültséget kíván. Mindez azt mutatja, hogy a fogyatékosság nem a képességek hiányát jelenti, hanem gyakran azt, hogy ugyanahhoz az eredményhez nehezebb úton kell eljutni. A sport, ahol a szem helyett a belső érzékelés vezet. Életének másik meghatározó területe a sport lett, különösen a harcművészet. Az aikidóban magas szintre jutott, fekete övet szerzett, és sokak szerint úttörőnek számít ezen a területen. Ez azért is figyelemre méltó, mert a küzdősportok többsége erősen épít a látásra. A sportolók folyamatosan figyelik ellenfeleik testtartását, mozdulatainak előkészítését, súlypont áthelyezését, a távolságot, a ritmust és a reakcióidőt. Sok esetben egyetlen villanásnyi vizuális információ dönthet siker és hiba között. Vaksportolóként mindezt más érzékelési módokkal kell helyettesíteni. Sokkal nagyobb szerepet kap a hallás, az egyensúlyérzék, a tapintás, a testhelyzet, az érzékelés, a testhelyzet érzékelése és az úgynevezett propriocepció, vagyis annak pontos érzése, hogy a test egyes részei hol helyezkednek el a térben. Az ellenfél mozdulatait gyakran a kontaktusból, az izomfeszülésből, a légzésből vagy a legapróbb súlypontváltozásból kell megérezni. Az aikido ráadásul nem pusztán fizikai sportág, nagyfokú fegyelmet, önkontrollt, nyugalmat és precíz időzítést követel. Kátai Németh Vilmos eredménye ezért jóval több egy sportsikernél. Annak bizonyítása, hogy az ember képes újra tanulni a mozgást, az önbizalmat és a magabiztos jelenlétet. Tapasztalatait mások szolgálatába is állította, amikor létrehozta a Fehér Kard nevű önvédelmi rendszert látássérült emberek számára. Egy ilyen kezdeményezés

0: Komu reklám?
1: No!
2: Hát én már képtelen vagyok semmire.
0: Komu reklámot hallottak?

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Visszatértünk Európába az új kulturális miniszter szerint. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik. Európába, a nyugati értékközösségbe. Írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset 3-szorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj 2-szeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-én. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amit közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint 2-szeres arány. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80.000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
10: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu
2: Reklámot hallottak.
6: Reklámot hallottak.
11: Hobby Rádió.
12: Társadalmi célú közlemény következik.
13: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
14: Nos, adó vagy nem adó, adó.
13: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó vedő.
12: Társadalmi célú közleményt hallottak.
15: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
16: Táncolni igen kevesen szeretünk, vagy netán tudunk. Vagy netán azért tagadjuk, mert szégyeljük. A pörgősebb ritmusokat talán a fiatalok is szívesen járják. De milyen fiatalon lehet elkezdeni a komoly tánctanulást? Kérdezem Toronyai Angelikát, a Hip Hop Tánc Stúdió Egyesület elnökét.
17: 9 éves kortól tanítunk gyermekek és fiatalok számára modern hip-hop koreográfiákat. A táncoktatók Toronyai Angelika és Tanka Sándor. Nálunk a fiatalok művészeti tevékenységet folytatnak, de nem kell elszakadniuk a koruktól, mert a hip-hop zene és tánc annyira aktuális, hiszen a fiatalok otthon, a szabadidejükben és szórakozó helyeken is találkozhatnak ezzel a stílussal. A Debrecenben egyedülállóan általunk képviselt stílus egy lágyabb, könnyedebb hip-hop műfaj, jazzes elemekkel, show vonásokkal, amely a legjobban a mai soul és R&B zenék videoklipjében látható táncokhoz hasonlít. Minden év júniusában megrendezésre kerül évzáró gála estünk. Minden évben július-augusztus hónapban nyitott tánckurzust tartunk, ahová válogatás nélkül minden korosztályt szeretettel várunk. Itt egy kb. 3 perces koreográfiába tanítása történik, amely ízelítőt ad az érdeklődőknek a táncstudiónk hangulatából és a táncunk stílusából. Minden év augusztusában tánctábort szervezünk. A tábor egyhetes, hegyvidéken vagy víz közelében nyaralás, de táncolunk is, hiszen egy koreográfia kerül betanításra is. Ezen kívül színes programokban, hasznos játékokban, személyiségfejlesztő, szituációs játékokban, fürdésben, szórakozásban részesülnek a jelentkezők. Minden évben 2 alkalommal, szeptemberben és januárban hirdetünk felvételt. Jelentkezhet bárki, aki betöltötte 9. életévét és szeret táncolni. Elkészítettünk egy távoli jövőben játszódó történetet ábrázoló színpadi hip-hop táncjátékot. A történetben az emberek és a gépek békében élnek egymással, a robotok az embereket szolgálják, azonban egy nap fellázadnak, és véres háború veszi kezdetét, amely csak az idegenek beavatkozásával érhet véget. Terveink. Eddig nem versenyeztünk még, azonban 2005. február 26-án részt veszünk Gödöllőn az Országos Ifjúsági Táncművészeti Fesztiválon, ahol egyéni, duó és csoportos kategóriában is indul. Ezen kívül láthatják a debreceniek kibernetikus vihar című előadásunkat 2-szer, még ebben az évben február 19-én és április 16-án a Vasutas Szigetértésművelődési Központban, ezen kívül augusztus 20-án látható lesz a Hip Hop Tánc Stúdió a debreceni Virágkarneválon, és a legközelebbi színpadi táncjátékunk, amit tervezünk megcsinálni, a Hóférke és a Héttörpe modern változata hip hop stílusban. Az érdeklődők megtalálhatnak bennünket a Domb utca 1 szám alatt a 2. emeleti táncteremben, illetve felhívhatnak a 70-563-1084-es telefonszámon.
15: Hobby Rádió. Értünk szól.
6: Műsorajánló.
18: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
15: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
18: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
15: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
11: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
19: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
20: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
21: Műsorajánlót hallottak.
15: hobbyradio.hu
21: A rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Mi a mama, mi a mama, mi a...
5: Mi a...

ilyenkor veszem a téli kabátom, de minek szólok, inkább a számat látom, almáim asszonyát látom. Belehavarodok, hogyha belekavarodok, és ha belekavarodok, akkor belehavarodok. Kár, hogy ördögi a kör, ez egy eredeti bőr, nézem is a szerelem.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Szia, Bajusz!
2: Ahoj, Poplacsek!
3: Guten Tag, Faszikáj!
4: Dobr Damzsej, Ljubos!
5: Mi? Hé, hey, Bajtikáj, mit szólnátok, ha énekelnék egy kicsit?
2: Ugyan, miről énekelhetnénk?
4: Na nézd már a kis kakukkot!
1: Hát nem teljesen tök mindegy.
2: A disznóvágásról.
3: Vagy az arról, jó. Hogy az eldobható papírpelenkák hogyan befolyásolják a föld globális felmelegedését.
5: Hát te ezt nem értem.
4: Vagy értelmetlen számunkra, teljesen érdektelen dolgokról.
6: Mindegy!

0: Kamu reklám.
1: Porsche Buda, Porsche Pest, Porsche Bersa Pre. Porsche Buda, Porsche... Porsche Buda, Porsche Pest, Porsche...
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Extra felszereltség alapáron. Vásároljon Seat Ibizét, és ingyen adunk hozzá ikerfényszorot, könnyűfémkerékkel, vagy Philips rádiót 6 darab hangszóróval.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 000 is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 000 választási irodai tagot és 50 000 választott, valamint 40 000 delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több 10 000 befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd később délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Közeledik az adóbevallás ideje.
6: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
7: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
6: 18-12-99-82-1-41.
7: Nos, adód, vagy nem adód, adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
6: A jövedelemadó... vevő.
5: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 12-én a Pongrácz nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög-latin eredetű férfi név a Pankratész, latinul Pankrácius névből ered, jelentése minden plusz káosz, ebből jön az erő és a hatalom. Becézése a névnek Pongi, Pongika, Pongus, Pongor, Pongó, jeles viselői, Kacsó Pongrácz zeneszerző, zenepedagógus, valamint ön, kedves Pongrácz. Május 12-én a Pongrácokon kívül ünnepelnek még az Achilles, Adonis, Achilles, Böngér, Dalma, Domicella, Domitilla, Gemma, Germán, Gyöngy, Gyöngyi, Gyöngyike, Gyöngyvirág, Ivána, Ivica, Johanna, Korália, Koral, Násfa, Nerina, valamint Viktor nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy világszerte május 12-én tartják az ápolónők világnapját, arra emlékezve, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, brit ápolónő, aki tevékenységével az 1853-56-os krími háborúban szerzett érdemeket. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Marszászon, ne gyere ide, ez egy veszélyes.
1: Mit tudnál segélned a kész?
0: Gyere, tűnjünk innen, itt bármikor meglátom.
1: Jogi, Jogi, ne csinálj bánikot.
0: Veszélyben vagyunk, nem érted?
1: Tényleg, mint a figyelni.
0: Ugye mondtam, azonnal el kell húzolni.
1: Ott az a posas.
0: Gyere már!
2: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával május 12-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1641. május 12-ével kezdünk, ekkor Londonban lefejezték Thomas Wentworth-öt, Stratford grófját, aki Írország kormányzója volt. A 18. századdal folytatjuk. 1777. május 12-én először jelent meg ékrém reklám újságban a New York Gazette-ben. A 19. század elejére ugrunk. 1803. május 12-e Darmstadtban megszületett Justus von Liebig gróf, német vegyész, kémikus és akadémikus, aki arra törekedett, hogy kémiai ismereteit a gyakorlatba is átültesse a gyógyszerészet, a mezőgazdaság és a táplálkozás területén. Tőle származik a megállapítás, a szappanfogyasztás a népek jólétének és kultúrájának a mértéke. Liebig felfedezte többek között a klorált és a kloroformot, foglalkozott az ásványi trágyázás javításával, valamint húskivonat és sütőpor előállításával is. A 20. század elejével folytatjuk. 1904. május 12-én Budapesten megszületett Péri Piri színésznő, író. És még mindig a 20. század. 1907. május 12-én megszületett Katharine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő. A filmművészet legendás alakja 96 évesen Connecticuti otthonában halt meg. A színésznő a 90-es évek elejétől Parkinson-kórban szenvedett. Összesen 12-szer jelölték Oscar-díjra, ebből 4 ízben meg is választották a legjobb színésznő kategóriájában. A színésznők közül legtöbbször ő nyerte el a filmszakma e legrangosabb kitüntetését. Egy évet ugrunk csak, 1908. május 12-ére, amikor is Nathan B. Stubblefield szabadalmaztatta a drót nélküli rádiót. És még mindig a 20. század. 1971. május 12-én megszületett New Yorkban Sofia Coppola Oscar-díjas amerikai rendező, író, színésznő. Ismertebb filmjei az Elveszett jelentés, az Öngyilkos szüzek, a Vörös villamos, a Keresztapa 3. Még mindig a 20. században járunk. 1977. május 12-én a világon először a Pink Floyd kvadrofonikus koncertet adott. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
5: a Hobby Rádióban.

0: Üzenet a Józsué könyve első fejezetéből.
1: Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. május 12-e kedd. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 5-től 11. vers. Búcsú beszédében Jézus ezt mondta tanítványainak. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem. Az igazságról, mert az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték. Elmélkedés. Jézus olyan titkot oszt meg tanítványaival, amit nehéz megérteni. Jobb nekünk, ha ő elmegy. Hogyan lehetne jobb az, ha Jézus a Mester, a látható, az élő, aki tanított, gyógyított, jelen volt, most elmegy. Emberileg nézve az ő távozása veszteség. De elmenetele új jelenlétet készít elő, a Szentlélek eljövetelét. Jézus testi jelenléte helyét átveszi a Szentlélek jelenléte. Jézus szavai szerint a lélek működése három területen észlelhető. Megmutatja, mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Ezek a szavak nem fenyegetések, hanem világosságot és megértést nyújtó szavak. A harmadik isteni személy, a Szentlélek megvilágosítja a szívünket, hogy felismerjük, mi választ el minket Istentől, tudnélik a bűn. Felismerjük továbbá, hogy mi köt össze vele, tehát az igazságot. És azt is, hogy mi vár arra, aki a sötétség útját járja, tudnélik az ítélet. A lélek nem elítél, hanem feltár, rádöbbent a valóságra, és segít megtenni az első lépést a megtérés az új élet felé. Jézus azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisznek benne. Az Istentől való elszakadás nem feltétlenül erkölcsi hibák eredménye, hanem a bizalom hiányából fakad. A lélek abban segít, hogy hitre ébreszt, megmutatja Jézus arcát, és elvezet oda, hogy higgyünk benne. Az igazság pedig az, hogy Jézus az Atyához megy, vagyis a kereszt, a feltámadás és a mennybe menetel útja nem verességet, hanem győzelmet jelent. Az ítélet pedig már végbe ment. A világ fejedelmét már elítélték. A gonoszság uralma nem végleges. A kereszt a győzelem helye. Uram Jézus, köszönöm, hogy bár eltávoztál testi valóságodban ebből a világból, elküldted a vigasztalót, a Szent Lelket, hogy mindig velünk maradjon. Hálát adok a lélek fényéért, amely megmutatja a bűnt, az igazságot és az ítéletet, és segít megérteni, mi választ el és mi köt össze téged velem. Adj nekem nyitott szívet, hogy a Szent Lélek működése bennem is gyümölcsöt hozzon. Segíts, hogy higgyek benned, és az evangélium örömét éljem minden nap. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Nem bírod már elviselni.
6: Always look on the bright side of life.
7: A régi ismerős dallam új köntösben.
8: Nézd az élet jó oldalát.
7: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
9: Nekem ez így jó.
7: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
10: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap néptől. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcssal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
12: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
13: Tudta ön azt, hogy ahogy a mosogatóban, úgy a fürdőkádban sem jelent védelmet a szappanos víz? A fürdőkád lefolyójában négyzetcentiméterenként 18 000 kórokozó él, veszélyeztetve ezzel egészségünket. A legjobb, amit ez ellen tehetünk, hogy legalább hetente egyszer valamilyen komolyabb fertőtlenítőszerrel vagy hipós vízzel átmossuk a kádat és a lefolyót egyaránt.
12: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
1: Hobby Rádió. Rádió.
0: Műsorajánló.
14: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
15: Szivárvány. Szivárvány.
12: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
12: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
16: Retikül. Szerdán 16 órától.
12: Világjáró.
17: A Hobby Rádióban.
12: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
16: A Hobby Rádióban.
18: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
19: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
18: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: Egészségedre!
9: Egészségedre!
3: Egészségedre!
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
1: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról,

0: 106, nekem 80. Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Olyan betok a Chevrolet.

0: Jobbi rádió.
1: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló, 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
6: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
7: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Reklám következik.
9: Jogomvan.hu.
10: Jogomvan.hu.
9: Jogi segítség mindenkinek.
10: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80.000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
12: Reklámot hallottak.
13: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
14: Reklámot hallottak.
15: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
14: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
16: Benik Balázs 22 évesen a 2001. évi Magyar Rally bajnokság abszolút harmadik helyezettje volt. 12 évesen kezdett gokártozni, majd 19 évesen indult első rally versenyén a harmadosztályban. 3 év múlva sok idősebb, tapasztaltabb versenyzőt maga mögé utasítva, már a bajnokság abszolút harmadik helyezettje lett, ifjú Tóth János nyomdokaiban járva. A versenyzőt Pap Zsuzsa kérdezte.
17: Számodra mit jelent a rally?
18: Számomra egy olyan életstílus, egy olyan életkivitel, ami most már a mi életünkben szinte nélkülözhetetlen, hiszen annyira megszeretjük ezt a sportágat, és annyira megpróbáljuk komolyan csinálni, hogy ezt később még hasznosítani is tudjuk, akár külföldi futamokon is. És talán egy mondatból úgy tudnám megfogalmazni ezt az egész dolgot, hogy ez életünk értelmévé vált ez a sport, és mindent elkövetünk a továbbjutás érdekében.
17: Mi fogott meg ebben a sport?
18: Hát talán az, hogy világéletemben szerettem a kabinos autókat, és az, hogy ott ül mellettem egy navigátor, és ezeket a dolgokat nem egymagam, hanem van egy olyan ember mellettem, aki vele közösen meg kell oldanunk, és talán az, hogy nagyon improvizálós az egész verseny, és ettől érdekesebb számomra talán, mint a pályaautózás.
17: Ez egy csapatmunka, tehát maximálisan megbízol a navigátorodban.
18: Hát ezt csak így lehet csinálni, hogy maximális bizalom kell mindkét fél részéről, és hogyha ez működik, akkor a többi is működni fog.
17: Lehet egyáltalán ez egy életforma?
18: Egy idő után én úgy gondolom, hogy lehet, hiszen tényleg az időnk javarészét erre a sportra fordítjuk, és ezt próbáljuk tényleg hasznosítani minél jobban.
17: Egyébként milyen stílusú vezetőnek tartod magad a civil életben?
18: Talán egy kicsit hirtelen vagyok, viszont én úgy érzem, hogy így a versenyek során minél több versenyen veszünk részt, minél több futamon. Talán egy kicsit kezd beidegződni egy nyugodtabb vezetési stílus, hiszen amikor ideges az ember, és minél jobban próbál törekedni arra, hogy minél gyorsabb legyen, az általában számunkra úgy jött be, hogy annál lassabbak voltunk, és megpróbálunk egy nyugodt vezetési stílust kialakítani.
17: Azt mondják, hogy a versenyzők nem ismerik a félelmet.
18: Ez szerintem azért nem így van, hiszen egy kellő félelemérzet biztos, hogy kell, pontosabban inkább egy kellő tartás attól, ha valakinek nincsen félelemérzete, szerintem az nem vezet jóra semmiképpen. Ez lehet, hogy egy verseny egyik szakaszában ez bejön, hogy félelemérzet nélkül megy végig egy pályán, viszont ez szerintem ez nem kitartó. Tehát egy bizonyos mértékű, kellő mennyiségű tartás kell, hogy legyen a versenyző és a navigátor szemében is.
17: A szüleid is maximálisan támogatnak, elkísérnek a versenyekre?
18: Maximálisan támogatnak, mióta versenyzem. és ez egy nagyon jó érzéssel tölt el, hogy tényleg a szüleim is ott állnak a pálya szélén, és szurkolnak nekünk, és eleve az, hogy tényleg kijönnek és érdekli őket az egész rally.
17: A moment nem izgul a versenyek előtt?
18: Kezdetekor nagyon izgult, ez még a kokartos időszakban volt, ott volt kettő komolyabb bukás, és hát voltak égési sérüléseim, nagyon nagyot estünk gokarttal. Most engem a mentősök elláttak fél óra alatt, és utána viszont az anyukámat egy óra alatt, mert nyugtatózták és inekciózták, őt annyira megijedt. És én azt gondolom, hogy onnantól kezdve megpróbálja úgy felfogni ezt a dolgot, és ezt meg is beszéltük, hogy csak akkor jöjjön el versenyre, hogyha ilyen nem fordul elő még egyszer. Hiszen annak sincs értelme, hogy úgy álljon a pálya szélén, hogy bármikor idegösszeroppanást kaphat, és ezt megbeszéltük, én úgy érzem, hogy ezt tud most már tartani magát. Belátja ő is ennek a komolyságát ennek az egésznek.
17: És egy bukás mit vált ki a versenyzőből?
18: Hát ez is változó, ennek is sok összetevője van. Konkrétan ez a bukás, amiről az imént beszéltünk, az hát annyit váltott ki belőle, hogy a következő versenyt sikerült megnyerni. Tehát igazából talán be is szeretem volna akkor azt bizonyítani, hogy már csak azért sem lesz félelemérzetem, hiszen mindenki azt mondta a pályaszélén, hogy biztos, hogy óvatosabban fogok menni, én nem mentem óvatosabban. Buktam egy nagyon komolyat, mondom, akkor következőre már nem fogok akkora nagyot buknom, és mégis összejött hibátlanul.
17: A rally milyen pályát jártál be?
18: Volt egy 7 éves gokart múltam, ezt 7 éven keresztül versenyszerűen csináltuk. Minden egyes magyar bajnoki futamon ott voltunk, és nagyon sok nemzetközi futamon vettünk részt, beleértve Európa-bajnokság és világbajnokságot is. Ezt követően pedig megpróbálkoztunk, 97-ben már a gokartozást abba hagytuk, egy-két versenyen tudtunk elindulni már csak, és 98-ban megpróbáltuk a németországi Formaford 1-8-as kategóriát kipróbáltuk. Ez működött is, egészen 3 versenyt tudtunk teljesíteni, ebből egy világbajnokság volt. Sajnos nem tudtam teljes szezont menni, mert pénzügyi nehézség.

0: Kodizott is felajánlott nekünk egy Lada Samara 1-3-as N-es autót, hogy induljunk el vele egy harmadosztályos túrabajnokságon, és hát én azt hiszem, hogy onnantól kezdve a rally a mindenünk. 98-ban ültem először rally autóban.
1: Milyen élményeket őrzöl erről az első versenyről?
0: Talán annak is köszönhető, hogy ennyire megkedveltük, hogy életem első rally versenyét sikerült megnyerni, nem csak kategóriában, hanem összetettben is. Abszolút első helyezést értük el. Hévíz Györgyi futam volt egyébként, és azt hiszem innentől kezdve nem volt kérdés az, hogy mit szeretnénk tovább csinálni. És így megpróbálkoztunk a másodosztályban, ott viszont egy Suzuki Swift 1-3-as Suzuki kupás autóval indultunk el, ami akkor abban az évben talán a forrófejűségem miatt is több-kevesebb sikerrel járt, hiszen nagyokat estünk, ugyanakkor voltak meglepően jó eredmények is, és azt hiszem, hogy a 99-es év volt az, amikor megpróbáltunk mindent a rallyra építeni.
1: Lehető leggyorsabban jutottál az első osztályig. Az idejében mi lesz a cél?
0: Szeretnénk autót váltani, minden bizonnyal össze is jött, mert vannak pozitív tárgyalásaink az autóval kapcsolatban. Hát a cél az, hogy eleve rajthoz tudjunk állni, és minden futamon el szeretnénk indulni, minden magyar bajnoki futamon. Hogyha ez nem is igazi célkitűzésünk a magyar bajnokság, de ez a legfőbb célkitűzésünk, ezen felül szeretnénk több nemzetközi futamon is elindulni. Hát ez majd meglátjuk, hogy fog alakulni, ez természetesen múlik a szponzorokon is.
1: Előfordul már veletek, hogy nem tudtatok végig tréningezni egy gyorsot?
0: Sajnos igen, és ennek meg is volt a következménye. Hál' Istennek nem bukással járt, hanem egy nagyon gyenge teljesítménnyel, amit akkor fel kellett mérnünk azt, hogy elvállaljuk ismeretlenül, avagy inkább menjünk higgadtan. Hát mi a higgadtabb verziót választottuk. Hát sajnos ezen elbuktunk két helyezést.
1: Ilyenkor hogy indulsz neki, hogy lesz, ami lesz, lecsöveszed a lábadat a gázról, vagy szépen inkább azt, hogy az autónak ne legyen semmi baja?
0: Ez a mi helyzetünkben, ez a lesz, ami lesz, ez nem működik, ugyanis nekünk a célkitűzésünk az volt, hogy minél több versenykilométer legyen bennünk, és ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz nem szabadott elesnünk. Ugyanis, hogy felesünk, akkor lehet, hogy pont a versenynek a felénél abba hagyjuk, akkor már eleve 60-70 kilométerrel kevesebb van bennünk.
1: Történt valaha veled rövid zárlat?
0: Nem volt komoly szituációnk. Hál' Istennek ez általában azért ez nem volt jellemző, hogy nem tudtunk úgy felkészülni versenyekre. Egyetlen egy olyan gyorsasági szakasz volt, vagy talán kettő, amit nem úgy tudtunk letréningezni, hogy mi szerettünk volna, de ez, amit az előbb is mondtam, ez a kellő óvatossággal járt, és még főképpen a legnagyobb odafigyeléssel.
1: Melyik az a pálya, ami igazán a szívedhez nőtt?
0: Szerintem mindenkinek az nyúl a szívéhez, amikor amelyik pályán a legjobban, vagy amelyik versenyen a legjobban tud teljesíteni. Hát én talán mondhatnám ezt a zempléni versenyre, hiszen ott sikerült abszolút nyerni, de nincs kedvencem. Én úgy gondolom, hogy egy kellő felkészülés és kellő odafigyelés az annyit jelent, hogy nincs számunkra olyan, hogy ez most tetszik és az nem tetszik. Természetesen vannak olyan gyorsasági szakaszok, amikor, hogyha 20-at megyünk rajta, sem tudjuk igazából eltalálni azt a ritmust, de én úgy gondolom, hogy ez az évek során ez is ki fog alakulni.
1: Van példaképen?
0: Én azt hiszem, hogy talán a VB-ről mindenki a példaképünk lehet, hiszen mindegyik VB-s pilóta azért van VB-n, mert nagyon jól teljesítenek, de talán a legkiemelkedőbb példakép az Colin McRae. Találkoztam vele, és volt szerencsém beülni egy 6 kilométeres tesztpályán kint Skóciában, amikor ő éppen tesztelt, és sikerült mellette ülnöm, én navigáltam neki, és vitt egy 6 kilométeres múrvásszakaszon, ami egy nagyon csodálatos élmény. Hát amit 6 kilométeres szakaszon el lehetett lesni, azt én úgy érzem, hogy ellestem. Ez nem sok persze, mert ez nagyon rövid szakasz volt ahhoz, de figyeltem a mozdulatait.
1: A szponzorkeresés és a csapat dolgainak az intézése is a terre szortott?
0: Én úgy gondolom, hogy ez a csapat körében ezzel rosszik ez a dolog. Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy az idei évünk teljesen összeálljon, és a csapat is mindent elkövet annak érdekében, hogy nekünk minél könnyebb dolgunk legyen, pontosabban bele kelljen ülni az autóba és menni kelljen vele. Hát ez sajnos ez eddig még ez nem így van, mert nagyon sokat dolgozik az egész csapat, beleértve a navigátoromat és engem is.
1: Van olyan kabalád, vagy valamilyen szokásod, egyfajta babonád, amit minden versenyen megcsináltál, végzel?
0: Volt egy kabalám, egy kis macicska, amikor ha benn volt az autóban, akkor mindig kiestünk és kidobtam.
1: Szerinted meddig lehet űzni ezt a sportot?
0: Mindenki, ahogy éppen érzi magát ebben a sportban, és ki mit tud felvállalni. Hát én szerintem a mi pályafutásunk az igazából csak most fog elkezdődni, és remélem, hogy nem is fog véget érni egy darabig. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy rajthoz tudjunk állni több éven keresztül is.
2: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. most

0: és ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
7: Fogalkozni, menjetek ki a busztalba!

0: Kamubi Rádió. A világon mindenhol hallható. Kamu reklám.
1: Ráadásul az új burkoló lapcsaládok április 30-áig. Április soha nem vállalsz, mi? Ezt én sem, azt baromira utálom ezt a hónapot. Ráadásul az új burkoló lapcsaládok április 30-áig telefonom van. Most lett volna a legjobb. Ez egy hihetetlen dolog.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ CRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
3: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
4: Nos, adó vagy nem adó, adó.
3: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Vedő.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak. Társadalmi célú közlemény következik.
5: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Vedd elő a répád, és fogd rá a nyuszira.
2: Na gyere, nyuszi.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdei Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobbi Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live. The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap 4-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobbi Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Kamu reklám.
1: Elnézést, hölgyem, hogy kérdezzem meg. Mióta a férje Blendamedet használ, jobbak a fogai?
2: Nem, de a tojásai már kemények.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik. Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A hazaszolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, ami közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
0: Közeledik az adóbevallás ideje.
3: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
3: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
3: A jövedelemadó... Vevő!
2: Társadalmi célú közleményt hallotta.
4: Hobbyradio.hu.
5: A rádiót!
6: Ez a baktérium mindössze 2-4 mikromilliméter nagyságú, mégis rengeteg galibát okoz. Évente több millió esetben okoz ételmérgezést a világon, különösen nyáron. Magyarországon 8-10 ezer között van a bejelentett esetek száma. A pálcika alakú élőlény neve Salmonella. A Salmonella olyan úgynevezett mikroba, ami természetes viszonyok között is előfordul a különböző állatfajokban, elsősorban a házi szárnyasok tojásában és bélcsatornájában. Innen azután az ürülékkel együtt távozik, ezért mindenütt megtalálható, ahova az eljuthat. A szennyvizekben és akár a folyók, tavak vizeiben is. Így elképzelhető, hogy élelmiszerfeldolgozás során jelen van a húsban és a tojásban is. Ezáltal fertőzheti meg az embert.
4: Szalmonellózis többnyire vagy tünetmentes szalmonella hordozásban nyilvánul meg, vagy az esetek egy jelentős részében hasmenéssel, hányással, émeigéssel, rosszul léttel, ez tart 4-5 napot, és ezt követően a betegek gyógyulnak.
6: A szalmonellózis minden korosztályt érint. A gyerekek és az idősek azonban különösen veszélyeztetettek.
4: A legsúlyosabb formája, de szerencsére ez ritka, amikor a tifuszhoz hasonló, hastifuszhoz hasonló nagyfokú láz, hasi fájdalmak, hányás, hasmenés és egyéb tünetek alakulnak ki.
6: A szalmonellák közel 2200 változata ismert, de szerencsére ebből csak 4 veszélyes az emberre. A makacs bacillus ellenálló képessége nagy, de ahhoz, hogy ételmérgezést kapjunk, több dolog együttes összejátszása kell. Mondjuk eredetileg szalmonellával szennyezett állati eredetű élelmiszert nyersen vagy megfőzve, több órás szobahőmérsékleten állás után kell fogyasztanunk.
4: A szaporodásuk ezeknek nagyon gyors, a generációs idő az 6-8 perc, ez azt jelenti, hogy optimális körülmények között egy szalmonella osztódás az 6-8 percig tart, tehát egyből 2-2-ből 4, és a logaritmus szerint nagyon gyorsan, igen nagy tömegben elszaporodnak.
6: A kis mennyiségű baktérium, amennyi egy friss szalmonellás tojásban található, még nem fertőz. Ahhoz, hogy megbetegedjünk, milliós nagyságrendű bacillusra van szükség. Viszont ennyi már egy egynapos fertőzött tojásban is megtalálható.
4: Az étel elfogyasztását követően a szalmonellák a vékony vélben szaporodnak el. Általában 18-24 óra múltán kezdődnek a tünetek, ugyanis körülbelül ennyi idő kell ahhoz, hogy a gyomron át a vékony vélbe jutott szalmonellák tömegesen elszaporodjanak.
6: Varga János segítségével megvizsgálhattunk néhány olyan jellemző élelmiszert, amelyekben előfordulhat szalmonella baktérium. Fagyi, tojás és nyers csirkehús mintát vittünk a laboratóriumba. Ezek előtte hosszan álltak a nyári hőségben, a szobában. A minták 48 órára egy 37 fokos termosztátba kerültek. Ez az ideális hőmérséklet a baktérium szaporodásához. A mintát 2 nap múlva megvizsgáltuk, de egyikben sem volt szalmonella. Ha lett volna bennük, akkor az ételminta elszíntelenedett volna. A szalmonella mentesség azonban nem általános. A magyar baromfi állomány 95%-a fertőzött. A baktérium kis mennyiségben, a tojáshéján és belsejében, valamint a baromfi húsban található meg. A szárnyasra így nem veszélyes, de az emberre annál inkább. De védekezhetünk ellene. Ennek legfontosabb eleme az állatok szalmonella mentesítése. A tisztán tartáson és fertőtlenítésen túl az állatok ivóvizébe szalmonella elleni vakcinát kevernek. Ez megakadályozza a vad szalmonellák bélben történő megtelepedését és szaporodását. Egy ilyen baktériumfajt tökéletesen kiirtani nem lehet, mert újabb változatok alakulhatnak ki. Ezért folyamatosan ellenőrzik a szalmonella mentesítés eredményét. A szalmonella elleni védekezésben az otthoni személyi és konyhai higiéniének is kiemelkedő szerepe van. Az edényeket, evőeszközöket tisztán kell tartanunk. A tojásokat hűtve kell tárolni, mert a hidegben a baktérium nem tud szaporodni. Mindent alaposan meg kell főzni és sütni, mivel a szalmonellák érzékenyek a magas hőmérsékletekre. S emellett a legfontosabb, hogy nyáron ne együnk nyers tojásból készült ételt.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Rádió.
6: Csapat, vigyázz! Zászlónak tisztelek!

estét elvtársak! Kun Béla vagyok! Nem is örültök Béla bátyátoknak? Hát ezért harcoltam értetek? A fehér terror nehéz éveiben? Tudjátok, mit mondok nektek? Nem tudjátok. Aki hazudik,

Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti Takarék Szövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió.
5: Hova akkor, hogy menjetek ki a busztába? Kellemes napot kívánok a kedves rádióhallgatóknak, ez a Life is Life, a Rádió Életmód magazin műsora. Ennek az egy órának a szerkesztő műsorvezetője, Szakámiki. És hogy milyen témákkal várom önöket ebben az egy órában, az most ki is derül, a passzív dohányzás rossz az agynak is. A passzív dohányosoknak nagyobb kockázatuk van a kognitív károsodásra, egy tanulmány szerint, egy kicsit bővebben majd később. Kis segítség az átdolgozott éjszakákhoz, éjszakás dolgozók, ébredjetek, egy új tanulmány segíthet abban, hogy éberebbek legyenek a munkában és jobban tudjanak aludni, amikor nem dolgoznak. És varázszerekről is be tudok számolni, ha száraz a bőröd. A boltban kapható maszkok egy része különféle vegyi anyagokat tartalmaz, ezzel szemben nincsen bennük sok természetes összetevő. Ha te kevered a maszkot, biztosan természetes és biztonságos anyagok kerülnek a bőrödre. Ráadásul a házilag gyártott maszkok sokkal olcsóbbak is bolti glicerinnel teli társaiknál, és ugyanaz a hatás érhető el velük, ha ugyanazt az eredményt éred el, miért fizetnél többet, végül pedig ezeket a pakolásokat nagyon könnyű elkészíteni, bármikor megkeverheted őket a konyhában, amikor éppen kedved szottyan hozzá. Egy-két ilyen bőrmaszk recepttel is jövök majd egy kicsit később, bár ez csajos téma, de hát nem tudom, sosem lehet ezt tudni. Kiderül az is, hogy házi munkától volt kigyúrt az ősember, a neandervölgyi férfiak háziasságuknak köszönhették erősebb jobb karjukat, a mai receptem pedig töltött paprika. Kölessel, egy különleges recept, ez tehát az előttünk álló egy óra forgatókönyve, remélem felkeltettem az érdeklődésüket. Következzék egy-két nagyszerű muzsika, utána pedig a passzív dohányzással kapcsolatban. Jövök vissza egy hírrel, amely rossz az agynak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ez a Life is Life, a Rádió Életmód magazin műsora. És egy hír benne, a passzív dohányzás rossz az agynak is. A passzív dohányosoknak nagyobb kockázatuk van a kognitív károsodásra egy tanulmány szerint. A tanulmány nem bizonyítja, hogy a passzív dohányzás károsítja a memóriát, de kimutatta, hogy több károsodott volt a nem dohányzók és a valamikor dohányzók között. A tanulmányban 4809 felnőtt vett részt, 50 vagy több évesek. Mintákat vettek tőlük és mentális teszteket oldottak meg velük. A résztvevőket akkor minősítették károsodottnak, ha a pontszámuk az alsó 10%-ban helyezkedett el. A tanulmány több szempontból is pontatlan, nem vették figyelembe a résztvevők korát, nemét és egyéb szempontokat sem. A kutatók nem tudtak szabályozni minden tényezőt, ami befolyásolhatta az eredményt. A résztvevőket nem követték a kísérlet után, így nem biztos az sem, hogy melyik volt előbb, a kognitív károsodás vagy a passzív dohányzás. Ez a tanulmány erős lehetőségét veti fel annak, hogy a passzív dohányzás kognitív hanyatláshoz vezet, de további kutatásokra van szükség. Ennek bizonyítására. Minden esetre én úgy gondolom, a dohányzás nagyon káros dolog, akár az ember aktív dohányos, akár passzív dohányos. A folytatásban pedig azokhoz szeretnék szólni, akik éjszaka dolgoznak.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Folytatódik a Life is Life, kis segítség az átdolgozott éjszakákhoz, éjszakás dolgozók, ébredjetek! Egy új tanulmány segíthet abban, hogy éberebbek legyenek a munkában és jobban tudjanak aludni, amikor nem dolgoznak. A kutatók felfedezték, hogy ha éjszaka dolgozókat erős fénnyel világítjuk meg 5-15 perces szakaszokban, akkor éberebbek lesznek, nem egyből később. De nem csak a lámpák tudnak segíteni, napszemüvegeket adtak azoknak, akik erős fénnyel világítottak meg, abban mentek haza és egyenesen az ágyba mentek 8:30-kor. Sötét hálószobákban aludtak 8:30-tól 15:30-ig, az első két éjszaka után, 8:30-tól 13:30-ig, a harmadik éjszaka után és 3-tól 12-ig, a két hétvégi napon, amikor nem dolgoztak. A másik csoportot nem világították, de adtak nekik nem annyira sötét napszemüvegeket, akkor aludhattak, amikor akartak, és a kinti fényben is annyit lehettek, amikor akartak. Mind a 24 résztvevő este 23 órától dolgozott 7-ig, a hétvégéjük pedig szabad volt. A kutatók felfedezték, hogy az erős fény, a sötét napszemüvegek és a beosztott alvási idők segítettek az éjszakai dolgozóknak abban, hogy éberebbek legyenek és jobban érezzék magukat. A kutatók azt ajánlják az éjszakai dolgozóknak, hogy szereljenek fel fénydobozokat a munkahelyeikre, ami segít majd nekik abban, hogy jobban és élénkebben érezzék magukat. Egy kis fényterápia ezek szerint jót tehet az éjszakásoknak, minden esetre a folytatásban következik majd egy kis varázsszer méghozzá abban az esetben, ha valakinek száraz a bőre.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: szárazbőrűek, figyelem, varázsszerek következnek. Bár a bolti készítményekben is található A és E vitamin, ami segít ebben, a házilag készített pakolás több okból is hasznosabb, egyszerűbb, gyorsabb és könnyebben elkészíthető. Pontosan tudod, mi van benne, illetőleg mi nincs, például káros vegyi anyagok, és nem utolsó sorban pedig jóval olcsóbb bármilyen drága készítményeknél. Következik egy-két recept. Elsőre az avokádós pakolás. Ez a gyengéd pakolás tökéletes száraz, ráncos vagy érett bőre, amelynek hidratálásra és regenerálódásra van szüksége. Vígy egy fél friss avokádót és nyomkod szét, ami krémes állaga nem lesz. Adj hozzá negyed bögre vízet, ha le is szeretnéd radírozni a bőröt, keverj hozzá negyed bögre zappelyhet. Keverd össze alaposan és kend szét a masszát az arcodon. Figyelj rá, hogy elkerüld a szemkörnyéket. Hagyd hatni 10-14 percig, majd mosd le hideg vízzel és vízbe mártott kendővel. Ugyanezt a pakolást a hajadra is alkalmazhatod, ha azt szeretnéd, hogy könnyebben kezelhetővé és fényessé váljon. A következő recept teljes pakolás. A teljes maszkot a legnépszerűbb arcmaszkok közé tartoznak, felvitelük is könnyű és kellemes. Egyszerűen keverj el egy teáskanál tejport, egy teáskanál mézet és egy teáskanál aloe vera gélt. Ebből többféle is kapható a drogériákban és a patikákban, és egy teáskanál zöld teát. Kend az arcodra és hagyd hatni 10 percig, ezután teríts egy forró kendőt az arcodra, miután kihűlt, most meg az arcod vízzel. És még van egy, a barna cukros pakolás, ez következik itt a Life is Life-ban, semmi sem varázsolja egészségesebbé és édesebbé a bőrödet, mint egy barna cukros pakolás. A barna cukor természetes bőrradírként segít megszabadulni a száraz, elhalt bőrsejtektől, így a maszk használata után ragyogni fog a bőröd. Keverj össze 3 teáskanál barna cukrot 2 teáskanál oliva vagy kókuszolajjal. Ezt úgy csináld, hogy a cukrot a tenyeredbe fogod és belemasszírozod az olajat, így könnyen kezelhető passzát kapsz, amelyet utána könnyedén, körkörös mozdulatokkal belemasszírozhatsz a bőrödbe. 5-10 perc masszírozás után mosd le hideg vízzel. Miután megtisztítottad az arcod, nyomkod bele egy meleg kendőbe, 5 percig, majd sűrű hidratáló krémmel fejezd be a kezelést. Ez volt tehát, kérem szépen, a 3 recept. Még egyszer, az avokádós pakolás, a teljes pakolás, valamint a barna cukros pakolásról volt szó. A folytatásban pedig kiderül, hogy miért volt kigyúrt az ősember.
1: Hobbi Rádió.

0: Most a Life is Life-ban kiderül, hogy miért volt kigyúrt az ősember. Hát a házi munkától. A neandervölgyi férfiak háziasságuknak köszönhették erősebb jobb karjukat. A neandervölgyi férfiaknak szokatlanul fejlett volt a jobb karjuk. A legújabb kutatások szerint ezt háziasságuknak köszönhették, hiszen idejük jó részében nyers bőröket készítettek ki. A vizsgálatokról a Cambridge-i, Oxfordi, valamint a Pennsylvániai Állami Egyetem kutatói tanulmányukat a PLOS ONE folyóiratban jelentették meg. A Homo neanderthalensis jobb karja a humerus tanúsága szerint körülbelül 50%-kal volt erősebb, mint a bal. A ma emberénél ez az aszimetria legfeljebb 5-15%-os, komolyabb eltérés többnyire csak sportolóknál, teniszezőknél, kriketjátékosoknál tapasztalható, olvasható a Fiszor tudományos hírportálon. Az antropológusok korábban azt feltételezték, hogy a jobbkezes neandervölgyi embernél a két végtag között aránytalanságot a vadászat okozta. Idejének legnagyobb részét a szabadban töltötte, nagy vadakat igyekezvén becserkészni, hiszen ez volt a túlélés záloga. A vadászok állandóan a jobb kezükben vitték a dárdát és a jobbal hajították el. A neandervölgyi ember csontmaradványai arra utalnak, hogy valamilyen állandóan ismétlődő, nagy fizikai erőkifejtést igénylő munkát végzett, olyasmit, aminek fontos szerepe volt a közösség életében. Így nem meglepő, hogy a vadászatra gondolt mindenki, így született meg a neandervölgyi ember, mint vadásznak az alakja, magyarázta Colin Shaw, a Cambridge Egyetem antropológusa. A tudósok közül sokan azonban nem zárták ki annak a lehetőségét sem, hogy a neandervölgyi ember két kézzel hajtott el a dárdát, esetleg valamilyen más eszköz használata váltotta ki a felső végtagok közötti aránytalanságot. A brit és az amerikai kutatók a vizsgálatban résztvevő férfiaknál az izomrostok elektromos tevékenységéről képet adó elektromiográfot alkalmazták. Az önkéntesekkel több tesztet is elvégeztettek, jobb kézzel is két kézzel kellett elhajítaniuk a dárdát, miközben a váll és mellizomzat aktivitását mérték. Ezek az izomcsoportok mozgatják ugyanis a felkarcsontot. A tudósok meglepetésére a bal testfélen nagyobb volt az izomaktivitás, mint a jobbon, ami ellentmond a vadászat és a végtag aszimetria közötti feltételezett kapcsolatnak. Ezzel ellentétben, amikor az önkéntesek kaparóval a nyersbőrt készítették ki, jobb oldalt mértek nagyobb aktivitást a humerus mozgató izomcsoportokban. Mint a kutatók rámutattak, nincs közvetlen bizonyíték a neandervölgyi ember sok időt tölthetett a nyersbőrök kikészítésével. Rengeteg bőrre azért volt szükség, hogy megvédjék magukat a hidegtől, ráadásul a neandervölgyi régészeti helyszíneken a leggyakoribb eszköz a kaparó volt. Ugyanakkor a néprajzi kutatások szerint a nyers bőr kikészítése általában az asszonyok dolga. Eddig azonban kevés neandervölgyi nő csontmaradvány került elő egy összehasonlító vizsgálathoz. Na hát kiderült, hogy mitől lehet izmosodni, vagyis hogy mitől izmosodott a neandervölgyi ember. A folytatásban pedig egy különleges töltött paprika recepttel jövök vissza, és búcsúzom is majd. Töltött paprika kölessel. Ezzel zárom majd soraim.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

A mai receptem itt a Life is Life-ban töltött paprika kölessel. Hozzávaló 5 főre, 15 darab kisebb paprika. 1 kg darált sertéshús, 10 dekagram köles, 5 dekagram szójapehely, 2 tojás, 1 deciliter ásványvíz, 3 kávéskanál törött paprika, sóbors, csilipor, 1 liter paradicsomlé, valamint cukor. És nézzük az elkészítését. A kölest megfőzzük, majd hozzákeverjük a szójapelyhet, a húshoz hozzákeverjük a köleses keveréket, a 2 tojást, amit villával kissé felkeverünk, a törött paprikát, sót, borsot, csiliport ízlés szerint és az ásványvizet. Megtöltjük a kicsumázott, megmosott paprikákat. Ha marad töltelék, gombócukat formálunk, vagy még veszünk paprikát. Megtöltjük a kicsumázott, megmosott paprikákat, tehát egy olyan edénybe helyezzük, amit lerbe is lehet tenni. Belerakjuk a paprikákat és a gombócokat, fölöntjük vízzel, lefedjük és 200 fokon 70 percet sütjük, főzzük, majd ráöntjük a paradicsomlét, cukorral ízesítjük és még 20 percre visszatesszük a sütőbe. Ez volt tehát a töltött paprika kölessel recept. Remélem, hogy sikerült jó ötletet adnom egy holnapi ebédhez. Ez lett volna már a Life is Life, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a mikrofonnál Szakál Mikit hallhatták, kezicsókolom, viszont hallásra.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Kamu reklám.
1: A mozdonyon azért van két ember, mert ott akkora a zaj, hogy egy ember el sem tudná viselni.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Nem bírod már elviselni.
5: Always look on the bright side of life.
6: A régi ismerős dallam új köntösben.
7: Nézd az élet jó oldalát.
6: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
8: Nekem ez így jó.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
0: Műsorajánlót hallottak.

Elvis Presley koncertjén járunk, még pedig 1972. június 10-én, és a Live-et Madison Square Garden című koncerten járunk, amelyet Madisonban tartottak. Ez volt a Can't Help Falling in Love, nem sokára felcsendül az Endym című szám is. Előtte azonban még egy icike-picike háttérinfo Elvis Presleyről, ő 73-ban elvált feleségétől, majd ezután a serkentőkre szokott rá sajnos, amelyet még katonakorában adtak neki, és több társának, hogy ébren maradjanak. Ezen kívül elhízott, rikító kosztümökbe öltözködött, lassan teljesen tönkrement. Nem tett jót neki az sem, hogy menyasszonya, a szépség királynő Linda Thompson 1960-ban sajnos elhagyta. Linda után pár hónapig Gingerrel élt együtt amúgy, Elvis jó barátja volt Johnny Cash, 11 Grammy-díjas híres zenész, úgyhogy biztos, hogy tőle is vett át dolgokat, no meg Elvis is adott át neki. Elvis 77. augusztus 16-án szívrohamban hunyt el. A mentősök már nem tudták megmenteni sajnos az életét. Milliók zarándokoltak el temetésére a Memphisbe, amelyen Jimmy Carter elnök is beszédet mondott. Az USA államaiban fél hátbocra eresztették a lobogókat. Hiába a rock'n'roll királyáról van szó, Elvis Presleyről. Mi most ezzel a koncerttel emlékeztünk meg rá az elmúlt egy órában. Blaskovics Dávidot hallották, és az Endym című szám még hátra van, mert ezt már is pörgetem. Hölgyeim, csók!

0: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ CRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járult hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest adott hont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vízesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Közeledik az adóbevallás ideje.
4: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
3: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
4: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
3: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
4: A jövedelemadó vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Műsorajánló.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
9: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor.
3: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást.
3: Jó szórakozást.
10: Szivárvány.
11: Szivárvány.
10: Szivárvány.
11: Szivárvány.
10: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 12-én a Pongrácz nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög-latin eredetű férfi név a Pankratész, latinul Pankrácius névből ered, jelentése minden plusz káosz, ebből jön az erő és a hatalom. Becézése a névnek Pongi, Pongika, Pongus, Pongor, Pongó, jeles viselői, Kacsó Pongrácz zeneszerző, zenepedagógus, valamint ön, kedves Pongrácz. Május 12-én a Pongrácokon kívül ünnepelnek még az Achilles, Adonis, Achilles, Böngér, Dalma, Domicella, Domitilla, Gemma, Germán, Gyöngy, Gyöngyi, Gyöngyike, Gyöngyvirág, Ivána, Ivica, Johanna, Korália, Koral, Násfa, Nerina, valamint Viktor nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy... Szerte május 12-én tartják az ápolónők világnapját, arra emlékezve, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, brit ápolónő, aki tevékenységével az 1853-56-os krími háborúban szerzett érdemeket. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Hobbiradio.hu
2: A rádiót!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával május 12-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1641. május 12-ével kezdünk, ekkor Londonban lefejezték Thomas Wentworth-öt, Stratford grófját, aki Írország kormányzója volt. A 18. századdal folytatjuk. 1777. május 12-én először jelent meg ékrém reklám újságban a New York Gazette-ben. A 19. század elejére ugrunk, 1803. május 12-e, Darmstadtban megszületett Justus von Liebig gróf, német vegyész, kémikus és akadémikus, aki arra törekedett, hogy kémiai ismereteit a gyakorlatba is átültesse a gyógyszerészet, a mezőgazdaság és a táplálkozás területén. Tőle származik a megállapítás, a szappanfogyasztás a népek jólétének és kultúrájának a mértéke. Liebig felfedezte többek között a klorált és a kloroformot, foglalkozott az ásványi trágyázás javításával, valamint húskivonat és sütőpor előállításával is. A 20. század elejével folytatjuk. 1904. május 12-én Budapesten megszületett Péri Piri színésznő, író. És még mindig a 20. század. 1907. május 12-én megszületett Katharine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő. A filmművészet legendás alakja 96 évesen Connecticut-i otthonában halt meg. A színésznő a 90-es évek elejétől Parkinson-kórban szenvedett. Összesen 12-szer jelölték Oscar-díjra, ebből 4 ízben meg is választották a legjobb színésznő kategóriájában. A színésznők közül legtöbbször ő nyerte el a filmszakma e legrangosabb kitüntetését. Egy évet ugrunk csak, 1908. május 12-ére, amikor is Nathan B. Stubblefield szabadalmaztatta a drót nélküli rádiót. És még mindig a 20. század. 1971. május 12-én megszületett New Yorkban Sofia Coppola Oscar-díjas amerikai rendező, író, színésznő. Ismertebb filmjei: Az elveszett jelentés, Az öngyilkos szüzeg, A vörös villamos, A keresztapa 3. Még mindig a 20. században járunk. 1977. május 12-én a világon először a Pink Floyd kvadrofonikus koncertet adott. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió.

0: Üzenet a Józsué könyve első fejezetéből.
1: Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. május 12-e kedd. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 5-től 11. vers. Búcsú beszédében Jézus ezt mondta tanítványainak. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem. Az igazságról, mert az atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték. Elmélkedés. Jézus olyan titkot oszt meg tanítványaival, amit nehéz megérteni. Jobb nekünk, ha ő elmegy. Hogyan lehetne jobb az, ha Jézus a Mester, a látható, az élő, aki tanított, gyógyított, jelen volt, most elmegy. Emberileg nézve az ő távozása veszteség. De elmenetele új jelenlétet készít elő, a Szentlélek eljövetelét. Jézus testi jelenléte helyét átveszi a Szentlélek jelenléte. Jézus szavai szerint a lélek működése három területen észlelhető. Megmutatja, mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Ezek a szavak nem fenyegetések, hanem világosságot és megértést nyújtó szavak. A harmadik isteni személy, a Szentlélek megvilágosítja a szívünket, hogy felismerjük, mi választ el minket Istentől, tudnélik a bűn. Felismerjük továbbá, hogy mi köt össze vele, tehát az igazságot. És azt is, hogy mi vár arra, aki a sötétség útját járja, tudnélik az ítélet. A lélek nem elítél, hanem feltár, rádöbbent a valóságra, és segít megtenni az első lépést a megtérés az új élet felé. Jézus azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisznek benne. Az Istentől való elszakadás nem feltétlenül erkölcsi hibák eredménye, hanem a bizalom hiányából fakad. A lélek abban segít, hogy hitre ébreszt, megmutatja Jézus arcát, és elvezet oda, hogy higgyünk benne. Az igazság pedig az, hogy Jézus az atyához megy, vagyis a kereszt, a feltámadás és a mennybe menetel útja nem verességet, hanem győzelmet jelent. Az ítélet pedig már végbe ment. A világ fejedelmét már elítélték. A gonoszság uralma nem végleges. A kereszt a győzelem helye. Uram Jézus, köszönöm, hogy bár eltávoztál testi valóságodban ebből a világból, elküldted a vigasztalót, a Szent Lelket, hogy mindig velünk maradjon. Hálát adok a lélek fényéért, amely megmutatja a bűnt, az igazságot és az ítéletet, és segít megérteni, mi választ el és mi köt össze téged velem. Adj nekem nyitott szívet, hogy a Szent Lélek működése bennem is gyümölcsöt hozzon. Segíts, hogy higgyek benned, és az evangélium örömét éljem minden nap. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy ahogy a mosogatóban, úgy a fürdőkádban sem jelent védelmet a szappanos víz? A fürdőkád lefolyójában négyzetcentiméterenként 18 000 kórokozó él, veszélyeztetve ezzel egészségünket. A legjobb, amit ez ellen tehetünk, hogy legalább hetente egyszer valamilyen komolyabb fertőtlenítőszerrel vagy hipós vízzel átmossuk a kádat és a lefolyót egyaránt.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló. Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta.

0: Hobby Rádió.
1: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik. Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2 millió 200

0: 8000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4 millió 400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-én. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3 millió 700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5 millió 892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, ami közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak, januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
4: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Reklám következik.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
9: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kis filmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
5: Reklámot hallottak.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
11: Hobby Rádió.
12: Társadalmi célú közlemény következik.
13: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
12: Társadalmi célú közleményt hallottak.
13: Hobby Rádió.

0: Szép Ernő, add a kezed. Add a kezed, mert beborult. Add a kezed, mert fú a szél. Add a kezed, mert este lesz. Add a kezed, mert reszketek. Add a kezed, mert szédülök. Add a kezed, összerogyok. Add a kezed, mert álmodok. Add a kezed, mert itt vagyok. Add a kezed, mert meghalok.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Piros alma hullott bal kezembe, három fele vágtam. Egy legyen azé, aki ezt a mesét elmeséli, egy azé, aki elbeszéli, egy pedig legyen a mesélőjé. Aranyalma hullott jobb kezembe, azt is valahogy három fele kínoztam. Egy legyen azé, aki ezt a mesét meghallgatja, egy azé, aki meghallja, egy pedig legyen mind a hányunké.
1: Kőkertben Lilium. Berecz András mesél.
0: Egyszer az igazság elunta vala egy helyt. Kenyeret turót tett, s jó feltarisnyálva világgá indult. Ahogy meneget, valami árnyékból elébú a hamisság.
2: Szerusz, drága rokony!
0: Szerusz, fődi! Köszön az igazságes.
2: Hova, merre?
0: Világgá, szememmel látni, lábamot használni, karomot poróbálni. Így beszélt az igazság.
2: Jobb a melléd álló kénes, így rikkant a hamisság. Rakjuk össze kenyerünköt, elébb a tétből faljunk, aztán az eimből, jó-e?
0: Megindulának együtt, s valóban elébb az igazság kenyerítették volt. Így állt az egyesség. Tél túl bélyes falák mind az igazság kötségit. Hamar zászaj lett neki a könnyű tarisnya. Lobogott az ódalán, ahogy a szél fütyölt. Üdő múlva megehült az igazság, de úgy esett, hogy nem kapott. A szeme kopogott, a hasa morgott. Ama kopogás-morgás azonban nem vala elég, ha kérte még szóval es. Adj egy falást, fődi, mert megnyugodok. Adok szívesen, ha egy szemed elvehetem, így beszélt a hamisság. Az igazság oda tartá a jobb szemét, s anélkül maradt. Így került vacsora. Aztán, hogy oda a besmény megehült, bal szeme lett vacsorá itt a füzetség. Majd a bal karját, s még a jobbot es levágta neki kardjával a hamisság. Tőből, hogy ne lipinkázzék semmit es. Szegény, hogy most már csak fél igazság vala, egészen jól lakott a hamisság barátságával. Kérte, ha volna szíves valami városnak kapujába vezetni előtt, kudulás voltán feljebb jut. Fogta hamisság az igazságot, s egy akasztófa alá vezeté. Itt hamar feljebb jutott akárki. Hallgatódzott az igazság. Ha melyen város ez? Senki lélek nem jár benne. Nagy soká, nem soká, csak megnyílt volt a főd. Hárman kimásztak onnét. Feketék volának mind az üst, s a füst. Elől két szarvik, hától a harmadik, ha curikkolnának és csak kár csináljanak. Nyelvik bogra kötve görcsre húzva, nehogy véletlen valami szépet jót szóljanak. Ördögök volának. Hamar felszöktek az akasztófának tetejbe, kakasszóig ott heppedeztek. Körmiket sárgítva szívarasztak, angyalok talpa alá füstölgettek. Hármat sziptak, egyet töptek. Dicsérték az esti levegőt. Középen a nagy öreg főnök ördög, szélibe két küssebb munkás ördög. Na, kérdi ovény, mit végeztete?
3: Lassom, érdemlitek-e oda lenn a forróstokot? Mondta az egyik küssebb.
2: Volt itt egy orvos, az olyan uraságot tudott, a csonkáknak járást, fogást, a vakoknak látást szerzett. Na, én azt az orvos megfojtam, evel a két kezembe.
3: Derék, fáin forróstok vár oda lenn. De mi vola az az uruság, te?
0: Kíváncsi vola a vén.
2: Az éjjel új hód lesz, így magyarázok küssebb ördög. Ilyenkor a ködből gyöngyharmat válik. A csonkák, ha ebbe az éjjel hullott gyöngyharmatba meghingerőznek, járni keznek. Vakok, ha szemiggödribe csombolítsák, látást nyernek. No, ez valóban híres orvos tudomány.
0: No jó, kérdé a nagy öreg főnök ördög a maszküssebbe.
3: Adta a világot lefelé, fejlesztédé valamivé.
2: Nem szégyenkezem, így beszél a másik. Három isten karinkodásnyira innet napnyugod felé áll egy királyváros. A városnak északi szegeletén hét alsó mélyen van a források ereje, de én oda leássék, én arra sziklokövet töngöríték, ahol a vizek mind elapadnak. A város szonnyan kell pusztulja.
3: Azt elvégezédé,
0: így morog az öreg ördög.
2: Én el, így vakkant a küssebb.
3: Fajn furustok vár téged, és odalent. Egyszer biztos, hogy fajn.
0: Ekkorra egy bogárcsorda harangnak repüle, a kakas ilyetten hajnalt kiállta. Az ördögök farkikot akasztófára csederíték, lesikulának, a hasadékba eltűnének.
2: Immár az igazság a füle után okos, szüve után kíváncsi vala. Próbálta javára fordítani az ördög szót. Új hót ködjéből szállt, drága gyöngyharmadba szorgoson meghingerőzött. Hely, a karjai úgy megépülének olyan hosszan,
0: már még huszkodta vissza. Dolgos kara drága holmi, dióverő pózna akad elé. Szemegödribe es harmatot csombolított, s megpillantá a kelő napot, kelete. Látva látatlanot kell az. Hálát adott az Istennek az igazság, hogy szeme lett, karja nőtt, s nyomba megindul a ma víz nélkül való városba. Három mi atyánnyira kelet felé. Város a közepén gyászveketébe, éppe a király busula. A sok szárosságot busulá. Az igazság ásót nyomott a markába, s hitta a déli szegeletbe vizet fokoztani. A király hitt az igazságnak, vele ment. Mikorra leástak hét ásó nyomot, s a sziklát eltöngöríték közösen, a források erei mind megnyilának. Eddig a szárosság volt baj, most a vizek mind megáradtak. Ott még az apró gyermek is úszni tanult. Hogy a király és az igazság egymás mellett tempózgatnak. Rikkant a király, s vizet töp.
2: Te tetszel nekem? Ülj nálam! Egyik oldaladra kardot adok, másikra egy ügyes fehér népe. Ezt köst fel, azt vedd el. Ez megvéd, amaz elszaporít.
0: Tetszett az igazságnak ez a beszéd. Mikorra a vizek medrikbe tértek, nagy fényességbe költözött. Olyan az igaz dicsőség, a kerülőt keresi, a keresőt kerüli. Így aztán üdőtelve az is megtörtént, hogy a hamisságnak tarisnyája lett a szélnek játéka. Kenyere fogytán kúdulnia kellett, de csak kevés hasztól bódogult.
2: Éj, gondolta, de jó lenne, ha még találkozhatna az igazságból, bár addig, amíg adna valamit.
0: Na, éjségibe olyan tuhelytázott, a főd kacagott alatt.

0: Noni, amíg rajtamon kívül ki kiábálik?
1: Ma se az igazságot keresi. Tam ez is megehűlt. Hamisságot a maga hangja egészen megzavara. Ódolos helyen nem ismerte ki magát. Ez mind csak rikojtott.
0: Hol vagy igazság? Édes rokony!
2: Édes rokony!
0: Édes rokony! Ha ez a másik rikótozó és rokon az igazság, akkor nekem is rokonyom, ha ki lehet az?
2: Hey! Hát te ki vagy? Te ki vagy? Te ki vagy? Te ki vagy?
0: Né, melyen tilibógyi ökröndi lélök ez?
2: Ügyelj te még magna, pórújársz, hó!
0: No, aztán addig hé, addig hó, egyszer hó jó ám.

0: Ki vagy te, hogy fenyegetődzöl? Oho!
1: Az igazság vala az. Dörgősön hüdített volt, s méges a hangja az eget karcolá. Hang után a hamisság elérte az igazságot. Kért egy falás kenyeret. Kapott az egy személyét. Másnapi kenyerit a más személyét, harmad s negyed napit a két karjáét kapta. Az igazságnak kardja azt se hagyá meg. A hamisság immár vakon s csonkán kérte az igazságot. Vinni el oda, ahol a szerencséjét olyan ügyesen összekúdulá. Igazság a hamisságot amaz akasztófa alá vezeté. Főt hasadván jött a három ördög. De mikor az öreg számba kérné, mit műveltek, a más kettő magát megbikacsolá.
2: Nem mondjuk, valaki lélek kiholgotta a titkos beszédünket, s nagy a baj. Azóta a csonkák épülnek, a sánták járni kezdnek, a vakok látást nyernek, égje meg a tűz, lepje el a hó. S jaj, sápodoz a másik fekete. Ava víz nélkül való városba a források erej még megnyilalna. Mint csak szonnyan halna, inkább buszkál a nép, fokhagyma irgalmaz. Na de aki titok tudni, eljö egyszer, eljö masszor, így bőcsködtek,
1: s megindulának kíváncsit keresni. Az akasztófa tetejéből farok csederítve lesikultak. Puhára purcantak.
0: Jaj, te! Hát tudd meg, hogy éppen téged keresem!
1: Így szavalának az erősen bizakodó hamisságnak. Ha nem hamisság, avval a bizakodásval úgy látszik, higany szorítál, vizet morkultál, s fövenyt fogtál. Ördögök a hamisságot ott helybe feldarabolák, még az apró csontját es elégeték. S amikorra a hamisságnak hamuja már csak porhamu halomval a tenyerükön, megfuvinták.

0: Dog.
1: Berec András mesélt és énekelt.
2: A hangfelvétel 2002-ben készült.
3: Hobbirádió. Értünk szól.

0: Printer!
1: Bocsánat, egy pillanat, hogy zavarok, elnézést kérek, látom. Nem is lett a túrós csusza. Valami baj volt vele?
0: Dehogy kérem, nagyon finom volt.
1: Hát finom is, mert én is finomnak találtam, de miért tetszett akkor ott hagyni a finom túrós csuszát?
0: Hát finom! Bocsánat, ki ez van szerencsém?
1: Kovács János.
0: Nem úgy értettem, maga itt a vállalatvezető?
1: De! Hát akkor... Vendég vagyok. Látom, nem is lett a túrós csusza, hogy ez... Nem bírta megenni.
0: Sok volt.
1: Sok. Nem. Kákabelűek vagyunk, mi?
0: Hát ez pincér.
1: Várjon, de hogy pincér. Hát nézen ide, drága barátom, nézen jó körül. Itt még van egy kis túró, tepertő, tejfel. Nem hagyjuk ott a finom túrós csúszát.
0: Akkor sem eszem meg a finom túrós.
1: Azért olyan gebe, mert ott hagyja a túrós csúszát. Pistike.
0: Nem vagyok István.
1: Megeszünk.
0: Ödön vagyok.
1: Akkor Ödönke, megesszük a túrós.
0: Nem eszem meg a túrós csúszát.
1: Van neked édesanyád, Ödönke?
0: Van, hál' Istennek.
1: Hát mit szólna a jó édesanyád, ha látná, hogy Ödönke kijött a töpörtöt, a túrót, a tésztát?
0: Pincér! Fizetek!
1: Semmi pincér! Ide ül az Ödönke az ölembe székre. Ödönke megeszi a túrós csúszát.
0: Nem eszem meg a túrós csúszát.
1: Akar egy pofont, Ödönke?
0: Nem.
1: Ödönke, én anyád leszek anyád helye. Figyelj ide, Ödönke. Ez a pupos teve! Hát bekapja Döncsiket! Ez a kis kacsa! Bekapja Döncsiket!
0: Mondja, miért tömi belém ezt a túrós csuszát?
1: Hogy miért tömöm magába a túrós csuszát? Maga itten futó vendég.
0: Igen.
1: Én törzs vendég vagyok.
0: Na és?
1: És ha maga máma itt hagyja a tészta felit, hónaptól kezdve itt kisebbek lesznek az adagok. Ez az el-

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 000-nél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 000 választási irodai tagot és 50 000 választott, valamint 40 000 delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több 10 000 befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
6: Nos, adó vagy nem adó, adó.
5: A biztonság kedvéért megismétlen. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Edő.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A felnőtt korukban megvakultak elemi rehabilitációját Magyarországon, Budapesten a Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja végzi. A 3 hónapos tanfolyamon körülbelül 6-7-en vehetnek részt, évente tehát 18 embert tudnak megtanítani, újrakezdeni az életüket. Ez nyilvánvalóan kevés, hiszen egy évben ettől sokkal többen veszítik el a látásukat, és kényszerülnek arra, hogy a legelemibb dolgokat is újra megtanulják. Nemrégiben néhány volt vercshallgató tüntetést szervezett, mert veszélyben érzi az intézményt. De mit is jelent az, hogyha valaki felnőtt korban elveszti a látását? Mik azok a problémák, amikkel legelőször szembesül? És mi az, amit megtanulhat ezen a tanfolyamon, amely tehát 3 hónapig tart? Szigeti Szilárd a most indult tanfolyam egyik hallgatója.
1: Hogyan vesztetted a látásodat?
2: Nekem glaukómám van, zöld hájom. De mindig is 3 hónapos korom óta tudják, hogy valami baj van vele. És így a 18. szülinapomra kaptam egyébként, így, mert utána nem sokkal így nagyon leromlott. De én nem korlátozott előtte. Hát most már nagyon.
0: Szilárd, amikor megvakultál, mi volt a legelső probléma, amivel szembe kerültél?
2: Nem tudtam jönni-menni, nem tudtam csinálni a megszokott dolgaimat.
0: Mondjuk fölkeltél reggel, és mi volt az a kézzelfogható első dolog, amit szerettél volna megtenni, de nem tudtad?
2: Mondjuk kiválasztani magamnak egy pólót, és akkor nem láttam a színét, hogy nem volt túl egyszerű, szóval már az probléma volt. Reggelit készíteni magamnak az is probléma volt.
0: Legelőször ki tudott ebbe segíteni neked?
2: Anyukám, családom.
0: Iskolába jártál közben, vagy honnan szakított ki ez az új élethelyzet?
2: Hát nem az iskolával, így egy időben. Tehát megszűnt az iskola, utána a látásom is így elkezdett tönkre menni, és én akkor otthon voltam 1,5 évet utána.
0: Hogyan hallottál a Vercsről, a Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportjáról?
2: Tavaly akartam jönni ide a Vakodába, a szakmunkás suliba.
0: A Vakok Általános Iskolájáról van szó. Ott van szakmunkás oktatás, oda szerettél volna jelentkezni tavaly.
2: Föl is vettek, aztán mégse jöttem. Szeptemberben kezdtem volna, és akkor nem jöttem el, de közben nekem ott mondták, hogy áprilistól megtanulhatnék közlekedni. Hát mondom, hogy nekem arra nincs szükségem, mert itt tudom én. És akkor most így beláttam, hogy mégiscsak szükségem van rá.
0: Mondtam a fővezetőben, hogy nem könnyű ide bekerülni, hiszen körülbelül a 10%-át tudják a felnőtt korukban megvakult személyeknek rehabilitálni. Neked hogyan sikerült?
2: Nehezen, mert úgy volt, hogy először megtelt a tanfolyam, aztán valaki mégsem jött el.
0: Mi az, amit megtanultok itt? Mi mindent kell megtanulnia egy vakembernek, ami egy egészséges ember számára a világ legtermészetesebb dolga?
2: Mindent újra kell tanulni. Mosogatni, közlekedni, írni, olvasni. Hát újra kell tanulni az életet. Hát első héten megismertük így a legalábbis én így a helyet, ebédlőbe lemenni, mosdóba. Tehát itt bent közlekedtünk, és akkor most már így a bottal való közlekedést is tanulom tegnap óta.
0: Hogyan kell vakon mosogatni?
2: Nem olyan egyszerű, jobban kell figyelni mindenre. Tehát nem úgy, mint mondjuk látóként mosogatni, mert hogy nincs neki nagy jelentősége. De így annak is van.
0: Fogom a tányért, honnan tudom, hogy melyik és mennyire piszkos?
2: Megtapogatom. Belenyúlok.
0: Hogyan öntöm ki a mosogatószert a szivacsra, hiszen az például, ha jól emlékszem, nem ad hangot.
2: Megfogom a szivacsot, megtapizom és úgy rányomom a flakonból, de azt is meg kell tapizni, tehát nem olyan egyszerű az sem. Minden hosszabb ideig tart valahogy.
0: Maradjunk itt a konyhánál, például hogyan lehet főzni vakon és mit lehet elkészíteni vakon?
2: Múltkor főztem teát. Belenyúlok a kancsóba, és az míg lóg az ujjam, addig engedem bele a vizet. Tehát utána felrakjuk gázra. Na most azt meg megtapogatom fölötte, hogy hol meleg, és oda rakom. Kentem magamnak olyas kenyeret, itt ennyi volt idáig.
0: És ez hogy ment ez a kenyérkenés? Én ezt el nem tudom képzelni teljesen vakon.
2: Hát azt is totál tapogatva. Tehát rárakom kenyérre, megfogom, hogy ott van, legalábbis én így csináltam, és akkor így elkezdem így húzkodni, tudod? De végig tapízom. Nehogy lehessen, vagy mit tudom.
0: Öltözködést hogyan csináljátok?
2: Öltözködés az úgy megy egyedül, és akkor így kijövök, és akkor mit tudom, megkérdezek valakit, hogy te milyen póló van rajta, mondd már el nekem.
0: Mondtad, hogy írás-olvasással is meg kell ismerkednetek, mármint természetesen a vakok pontírásával. Ez hogyan történik?
2: Először ilyen nagyban, mert hogy nem érzi az ember ugye egyből a pontot. Hát így annak, mit tudom, ilyen 6 pontos rendszer van.
0: És hogy megy a dolog neked?
2: Azt mondják, hogy jól megy, de én nehezen csinálom el. Agyam tudja, hogy szükségem van rá, de lelkem nem akarja.
0: Most ez csak a Braille-ra vonatkozik, vagy a többi?
2: Hát a botra főleg. Tehát persze Braille is benne van, úgy minden, ami vakos. Tudom, hogy szükségem van rá, de undorodok tőle, mert 19 éves vagyok. Nem biztos, hogy 19 évesen fehér bottal kéne tanulnom közlekedni.
0: És eddig nem érzed, hogy könnyebb lett az életed attól, hogy itt elég sok mindent megtanultál, és már nincs szükséged segítségre?
2: De talán igen, mert mondjuk, hogy teát akarok inni, akkor nem kell szólnom valakinek, hogy főzzél már nekem egy teát, hanem úgy meg tudom csinálni magamnak.
0: Találkoztál-e már olyannal, aki végzett ezen a tanfolyamon, vagy egyáltalában olyan vakemberrel, aki már túl van ezen a szakaszán az élet újra tanulásának, és már tudja önállóan vezetni az életét?
2: Igen, sok fiatallal visszajárnak ide ilyen verskrubra, vidékről is följönnek egyedül, nagyon jól közlekednek, épültek belőle.
0: És ők nekik mennyire sikerült rendbe hozni az életüket, mondjuk állást találni, vagy tanulni?
2: Hát úgy gondolom, hogy többsége tanul, valamennyien dolgoznak is, de hát van, aki otthon van, szóval.
0: Te is azt mondtad, hogy abba hagytad az iskolát, amikor megvakultál, és egy másfél éves időszakot otthon töltöttél. Gondolkoztál azon, hogy újra kezded a tanulást?
2: Igen. Gondolkoztam rajta, de hát ez, ha nem tudok kimenni a mondjuk otthonról kapunk kívülre, akkor hogy tudok elmenni iskolába, szóval hogy nem egyszerű az sem. De hát most majd itt megtanulunk közlekedni, aztán utána már egyszerűbb lesz az élet. Le kellene érettségiznem első körbe, aztán majd utána.
0: Mi az, ami érdekel?
2: A gyógypedagógia az nagyon, 14 éves korom óta.
0: Szerinted mikorra sikerül úgy egyenesbe hozni az életedet, hogy mondjuk egy érettségi már önálló látó leszel, tudsz egyedül közlekedni, és mondjuk fölvesznek egy egyetemre?
2: 3 év az érettségi. 2010-re biztos.
0: Említetted nekem azt, hogy működik itt egy ilyen klub is. Ebből én arra következtetek, hogy itt a Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja tulajdonképpen nem csak azzal foglalkozik, hogy fizikailag újra megtanítja élni a felnőtt korban látásukat vesztetteket, hanem itt valamilyen közösség is működik.
2: 2 hetente van ilyen verklub, és oda szinte szerintem mindenki visszajár. Sokat adnak egymásnak ezek az emberek.
0: Miért járnak vissza?
2: Mert sokat kaptak, nagy barátságok köttettek itt, én szerintem úgy gondolom, hogy ez összetartja őket.
0: Mi az, amiben sokat kaptak?
2: Életet, hogyha, vagy lehet, hogy ez így túl sok, de hát, életet szerintem. Mert hogy újra tudnak élni.
0: Azelőtt, amíg nem kerültél ide, amíg rendesen láttál, mit gondoltál, hogyha megláttál az utcán egy vakember?
2: Segítettem neki, ha kellett.
0: És fölkészültél arra valamennyire lelkileg, hogy egyszer te is abban a helyzetbe kerülsz, hogy majd neked kell segíteni?
2: Nem. Erre nem lehet. Úgy élem meg még így, hogy megalázó, de hát majd biztos változni fog idővel.
0: Szerinted ez mitől tud változni? A megszokástól, vagy attól, hogy önállóbb leszel esetleg?
2: Talán megszokom, talán önállóbb leszek. Nyilván én is változok.
0: Gondolom, hogy mindenkinek nagyon nehéz veled együtt. Tudtok egymásnak segíteni valamennyire?
2: Lehet jókat beszélgetni. Tudom én, elmegyünk együtt vacsorázni. Nyilván segítség megbeszélni így egy szintén zenésszel a problémádat.
0: Na most fölteszek egy kérdést, őszintén válaszolj rá, jól gondold meg. Melyik a nagyobb segítség a verstől neked? Az, hogy nem vagy egyedül, és van, aki lelkileg segít téged, vagy az, hogy megtanítják, hogy hogyan kell elmosogatni vakon?
2: Ez nehéz kérdés. Talán az nagyobb segítség, hogy megtanulok vakon mosogatni.
0: Hát én kívánom neked, hogy sikerüljön rendbe hozni az életedet, és bízom benne, hogy ha most még nehéz is, hogy valamikor eljutsz odáig, hogy te is iskolába járjál, kitanuld a gyógypedagógus szakmát, és egykor majd talán te is tudsz másoknak segíteni. Gondolom azért ez valamennyire vonz ez a cél.
2: Igen, mindenképp.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
6: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
6: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja el feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje.
5: A Hobby Rádiót üzemeltető Net Media Alapítvány számít a te segítségedre is.
6: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
7: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
6: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
5: A jövedelemadó nevű.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. májusi első adását hallják, mely műsorunk a Net Media Alapítvány támogatásával készül. Néhány nappal ezelőtt volt anyák napja. Isten éltesse valamennyi édesanyát, nagymamát, dédnagymamát, üknagymamát. Egy szóval minden hölgyet, asszonyt, aki gyermekeket szült. Jó egészséget kívánok valamennyiüknek. Kedves hallgatóink, ahogy ezt Önök megszokhatták, ebben a műsorban fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű emberekkel, emberekről szóló vagy őket érintő témákkal foglalkozunk. A mai adásban kiemelt figyelmet kapnak a vakvezető kutyák, mivel az elmúlt hónap utolsó szerdáján ünnepelték világszerte a vakvezető kutyák világnapját. Magyarország 1994-ben csatlakozott e kezdeményezéshez. Egy rövid zenét követően azonnal hozom az első témát. Tartsanak velem!
6: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Ruzsa Viktor vagyok. Azokat is nagy szeretettel köszöntöm, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi első adásába. Nem maradtak le semmiről, mert az iménti zene előtt még csak beköszöntem kedves hallgatóinknak. Műsorunk első témája most következik. Egy vakvezető kutya átlagos munkanapja. Balogh Ádámtól sokan megkérdezik, hogy mennyit dolgozik a vakvezető kutyája egy nap. Néha olyan hangütéssel is, hogy biztosan túl van terhelve, ezért döntött úgy a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány, hogy a munkaünnepe alkalmából bemutatja, hány órát dolgozik egy vakvezető kutya 24 óra alatt. Egy átlagos munkanapot választottak, amelyből a legtöbb van egy évben. Közzétettek egy videót, amelyen az alapítvány pszichológusa Balogh Ádám és vakvezető kutyája egy napja látható Miskolcon. Adja hírül a Rehab portál. A mérési módszerről Ádám elmondta. Amikor ráadom oktávra a hámot, vagyis elkezd vezetni engem, elindítok egy stopper órát. Így egész nap követni tudjuk, hogy mennyi időt van rajta a hám, tehát mennyit dolgozik. Nézzük végig közösen, hogy Oktáv, a vakvezető kutyám egy átlagos napon mennyit dolgozik, és hogyan szokott pihenni, szórakozni. Eddig az idézet. A kétkedőket meg fogja lepni az eredmény. A nap végén a következő eredmény született. Egy átlagos munkanapon alig 3 órát dolgozik egy vakvezető kutya. A végeredmény 2 óra 56 perc. Ennyi lett az összes munkaideje Oktávnak. Ez azt jelenti, hogy ennyi ideig volt rajta a vakvezető hám, de a tényleges vezetői munkája valamivel kevesebb volt ennél. Járműveken utazva, a gazdája munkahelyén és egy üzletben várakozva nem dolgozott aktívan, de készen állt arra, hogy segítsen a gazdájának a közlekedésben. A felvételekből kiderül, hogy milyen sokat jelent, hogy a vakvezető kutyák a látássérült gazdáikkal vannak a közlekedés során. Gyakran nehéz helyzetekben is, például jelen esetben, amikor felbontják az úttestet, akkor is segítenek a megfelelő átkelő helyet megtalálni. Újabb idézet következik ezzel a videóval, arra akartuk felhívni a figyelmet, hogy a vakvezető kutyák nincsenek túlterhelve, viszont nem szabad lekicsinyleni azt, hogy mennyi segítséget adnak a látássérült embereknek. Az alapítvány munkatársai és a gazdák igyekeznek, hogy vakvezető kutyáink számára munka mellett legyen pihenés, szórakozás, feltöltődés. Fontos odafigyelnünk a jól létükre. Eddig az idézet. Néhány tény a vakvezető kutyákról. Hány vakvezető kutyára van szükség? Adódik a kérdés. Magyarországon több vakvezető kutyára van szükség. Sokan várakoznak hűtásra az alapítványnál. A várólistán jelenleg 47 fő van. A terveik szerint tenyésztői programjukban évente 30 kölyök születik, akikből a következő évben vakvezető kutya válhat. Adódik még a kérdés, hogy mennyibe kerül egy vakvezető kutya? Egy vakvezető kutya egész életét felölelő összes költség több mint 6 millió forint. A kutyák munkával töltött ideje körülbelül 10 év, amelynek összes költsége tenyészkutyák, tenyésztés, kölyöknevelés, szűrések, orvosi költségek, ellátás, felszerelés, kiképzés, ennek 2 millió forint a munkadíja, gazda képzése, átadás, vízgáztatás, utánkövetés és gondozás 10 éven át, felszerelés pótlása, öregedő kutya extra orvosi költségei, nyugdíjazás körüli költségek, közben rezsi, járműhasználat. Így lesz a 10 év összes költsége több mint 6 millió forint. Az is fontos kérdés, nyilván ebből kifolyólag, hogy honnan, miből teremtik elő ezt a pénzt. Az alapítvány minden esetben térítés nélkül adja a vakvezető kutyáit a látássérült igénylőknek. A képzéshez szükséges összeget adó 1% felajánlásokból és adományokból teremtik elő. Adja hírül, illetve tudósít a Rehab portál. Kedves hallgatóink, egy nagyon izgalmas téma volt, és maradunk még a témánál, hiszen április utolsó szerdáján ünnepeltük a Vakvezető Kutyák Világnapját. Magyarország ehhez a kezdeményezéshez 1994-ben csatlakozott. Folytatjuk tehát ezt a témát egy rövid zeneszünetet követően. Ruzsa Viktor vagyok, várom vissza Önöket. Továbbra is az Esélyegyenlőségi Magazin 2026. májusi első adása szól az Önök kedvenc rádiójában.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. májusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Néhány napja volt anyák napja, május első vasárnapján, ez alkalomból Isten éltessen minden hölgyet, asszonyt, aki gyermeket, gyermekeket szült. Sok boldogságot, jó egészséget kívánunk nekik innen is. És akkor most kanyarodjunk vissza a vakvezető kutyák világnapjához. A következő téma: vakvezető kutyák világnapja, a szabadság négy lábon érkezik. Minden év áprilisának utolsó szerdáján tartják a vakvezető kutyák világnapját. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a látássérült emberek önálló közlekedésében, biztonságában és társadalmi részvételében milyen kiemelkedő szerepet töltenek be ezek a különlegesen képzett segítőkutyák. A világnap nem csupán az állatokat ünnepli, hanem a kiképzők, a kölyöknevelők, állatorvosok, támogatók és maguk a gazdák közös munkáját is. A vakvezető kutya sokkal több, mint segédeszköz. Együttműködő társ, aki gazdájával napi szinten dolgozik, döntéseket hoz, veszélyt jelez, és jelenlétével önbizalmat is ad. Mit csinál valójában egy vakvezető kutya? Sokan tévesen azt gondolják, hogy a vakvezető kutya elviszi gazdáját bárhová. A valóság ennél jóval összetettebb. A látássérült embernek kell tudnia azt az útvonalat, amelyen szeretne egyik helyről a másikra eljutni, tájékozódnia kell, és utasításokat kell adnia a kutyának. A kutya feladata ezeket biztonságosan végrehajtani, miközben akadályokat kerül ki, megáll a lépcsőnél, jelzi a zebrákat, ajtókat, megállókat, ülőhelyeket, vagy más fontos pontokat. A vakvezető kutyák egyik legfontosabb képessége az úgynevezett értelmes engedetlenség. Ez azt jelenti, hogy ha a gazda olyan utasítást ad, amely veszélyes lenne, például elindulna egy érkező autó elé, a kutya megtagadhatja a parancsot, ezzel védve gazdája testi épségét. Miért ennyire fontosak? Egy vakvezető kutya növeli a biztonságos közlekedés lehetőségét. Gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teszi a mindennapi utazást. Csökkentheti a kiszolgáltatottság érzését. Támogatja a munkába járást, tanulást, közösségi életet. Érzelmi biztonságot és társat jelenthet. Sok gazda számol be arról, hogy kutyájával bátrabban indul el új helyekre, többet mozog, aktívabb társadalmi életet él. Hogyan lesz egy kölyökből vakvezető kutya? Ez is fontos kérdés. A folyamat hosszú, szakmailag szigorú és költséges, általában tudatos tenyésztéssel indul, megfelelő, egészségű, kiegyensúlyozott idegrendszerű szülőktől születnek a kölykök. Ezután önkéntes kölyöknevelőkhöz kerülnek, akik megtanítják őket a városi környezethez, emberekhez, közlekedéshez, zajokhoz való alkalmazkodásra. Később következik a speciális kiképzés, ahol a kutya megtanulja a hám melletti munkát, az akadálykerülést, az útvonal biztonságos megtételét, a koncentrációt, a fegyelmezett, nyugodt viselkedést. Nem minden kutya alkalmas erre a feladatra, sok állat a képzés során más szerepbe kerülhet, vagy családi kutyaként él tovább. Fontos kérdés, hogy milyen a magyarországi helyzet. Kik foglalkoznak vakvezető kutyákkal? Hazánkban a legismertebb és legrégebbi szervezet a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége, ahol hivatalosan 1979 óta folyik vakvezető kutyakiképzés. Az intézmény hosszú ideig egyedüli hazai központként működött ezen a területen. Fontos szereplő továbbá a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola alapítvány, mely szintén jelentős képzési és érzékenyítő munkát végez, valamint nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Rajtuk kívül más segítőkutyás szervezetek is működnek Magyarországon, de a vakvezető kutyaképzése speciális szakmai feltételekhez kötött terület. Hogyan juthat ma Magyarországon vakvezető kutyához egy látássérült ember? Általánosságban a folyamat a következő. Jelentkezni kell valamelyik vakvezető kutyakiképző szervezetnél. Aztán fontos az alkalmassági vizsgálat, amelyen felmérik a jelentkező közlekedési szokásait, egészségi állapotát, élethelyzetét, lakókörnyezetét és kutyatartási lehetőségeit. Ezt követően várólistára kerül, mivel a kiképzett kutyák száma korlátozott. Majd következik a párosítás, amikor a személyhez temperamentumában, tempóban, életmódban illő kutyát választanak. Aztán a közös betanulás, amely során gazda és kutya együtt tanulnak szakemberek segítségével. Utógondozás, rendszeres ellenőrzés és támogatás sok esetben a kutya a gazdához térítésmentesen vagy támogatott formában kerül, mivel a képzés költségeit adományok, pályázatok és civil támogatók fedezik. Aktuális kérdések és problémák 2026-ban. Egyik ilyen a hosszú várólista. A kiképzés időigényes, a megfelelő kutyák száma korlátozott, miközben az igény folyamatos. Több szervezet szerint a várakozási idő csökkentéshez több forrásra lenne szükség. Fontos még a finanszírozás. Egy vakvezető kutya teljes képzése és életútjának szakmai támogatása jelentős költséggel jár. Tenyésztés, állatorvosi ellátás, vizsgálatok, felszerelés, kiképzői munka, utógondozás. Nagyon fontos és súlyos probléma a társadalmi tudatosság hiánya. Még ma is gyakori, hogy dolgozó vakvezető kutyát simogatnak, etetnek, hívogatnak, fotózkodnak vele, vagy megzavarják munkavégzés közben. Ez veszélyes is lehet. Égető probléma az akadálymentesítés kérdése, vagyis az akadálymentesség hiányossága. A kutya sokat segít, de nem helyettesíti a jól kialakított környezetet. Rossz járdák, szabálytalanul parkoló autók, hiányzó hangjelzések vagy zsúfolt terek továbbra is nehezítik a közlekedést. Hogyan segítsünk mi? Adódik a kérdés az éplátó emberek szemszögéből. Ne zavarjuk a dolgozó kutyát. Mindig a gazdához szóljunk, ne a kutyához. Ha segíteni szeretnénk, előbb kérdezzünk. Támogassuk a kiképző szervezetek munkáját adománnyal vagy önkéntességgel. Osszunk meg hiteles információkat a témáról. Több, mint kutya. A vakvezető kutya nem csoda eszköz, hanem hosszú képzés eredménye és mély ember-állat együttműködés. A gazdának szabadságot, biztonságot és önállóságot adhat, a társadalomnak pedig fontos emlékeztető, az akadálymentes élethez nem sajnálatra, hanem valódi támogatásra van szükség. Erről szól a Vakvezető Kutyák Világnapja. Számol be róla a Rehab portál. Kedves hallgatóink, egy rövid zeneszünetet követően érkezem a harmadik témával, amely egyben az utolsó lesz a mai adásban, az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi első adásában. Tartsanak velünk, azonnal jövök vissza.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Ruzsa Viktor vagyok. Önök még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi első adását hallják. Kátai Németh Vilmos, amikor az élet mindent átír. 16 évesen elveszítette látását. Sokan egy ilyen fordulópont után hosszú időre megtorpannának, vagy úgy éreznék, hogy az addigi tervek végleg szertefoszlottak. Kátai Németh Vilmos számára azonban ez a súlyos veszteség nem lezárást, hanem egy rendkívüli nehéz, mégis új kezdetet jelentett. Életútja ma a kitartásról, az önfegyelmezésről és az újrakezdésről szól. Egy élet, melyet újra kellett építeni. Kátai Németh Vilmos Győrben született, később Budapesten nőtt fel, ma pedig Csepelen él családjával. Fiatalkorának meghatározó fordulata 16 évesen következett be, amikor retinasorvadás következtében elveszítette látását. Egy kamasz számára ez nem pusztán egészségügyi probléma, ilyenkor egyszerre változik meg a tanulás, a közlekedés, a társas kapcsolatok, a pályaválasztás és a jövőkép. A legtöbb ember számára természetesnek tűnő mindennapi helyzetek, egy iskolába jutás, egy ismeretlen útvonal megtétele, egy nyomtatott szöveg elolvasása, vagy egy ügyintézés hirtelen nehézségeket kapnak. A látássérült emberek számára a világ gyakran nem maga az állapot miatt válik nehezebbé, hanem azért, mert a környezet nincs rájuk szabva. A hozzáférhetetlen információk, az akadálymentesség hiánya, a túlzott sajnálat, vagy éppen az alacsony elvárások sokszor nagyobb akadályt jelentenek, mint maga a fogyatékosság. Kátai Németh Vilmos azonban nem ezekből építette fel önmagát. A látás elvesztése után először gyógymasszörként dolgozott, majd később jogi tanulmányokba kezdett, végül ügyvéd lett. Már az életút is kivételes teljesítmény. A jogi pálya ugyanis látó emberként is komoly terhelést jelent. Hatalmas mennyiségű jogszabály, szerződés, határozat és szakmai dokumentum feldolgozására van szükség, miközben a jogi környezet folyamatosan változik. Egy vakjogász mindezt speciális digitális eszközökkel, képernyőolvasó szoftverekkel, hangos felolvasással és sokszor jóval több időráfordítással végzi el. A tárgyaló termi munka szintén külön kihívás, a nonverbális jelzések, gesztusok, arckifejezések vagy vizuális reakciók a legtöbb ember számára fontos információforrások. Ezeket egy látássérült szakember más csatornákon keresztül, hangszínből, beszédtempóból, kommunikációs mintákból, tapasztalatból érzékeli és értelmezi. Ez különösen nagy koncentrációt és felkészültséget kíván. Mindez azt mutatja, hogy a fogyatékosság nem a képességek hiányát jelenti, hanem gyakran azt, hogy ugyanahhoz az eredményhez nehezebb úton kell eljutni. A sport, ahol a szem helyett a belső érzékelés vezet. Életének másik meghatározó területe a sport lett, különösen a harcművészet. Az aikidóban magas szintre jutott, fekete övet szerzett, és sokak szerint úttörőnek számít ezen a területen. Ez azért is figyelemre méltó, mert a küzdősportok többsége erősen épít a látásra. A sportolók folyamatosan figyelik ellenfeleik testtartását, mozdulatainak előkészítését, súlypontát helyezését, a távolságot, a ritmust és a reakcióidőt. Sok esetben egyetlen villanásnyi vizuális információ dönthet siker és hiba között. Vaksportolóként mindezt más érzékelési módokkal kell helyettesíteni, sokkal nagyobb szerepet kap a hallás, az egyensúlyérzék, a tapintás, a testhelyzet, az érzékelés, a testhelyzet érzékelése és az úgynevezett propriocepció, vagyis annak pontos érzése, hogy a test egyes részei hol helyezkednek el a térben. Az ellenfél mozdulatait gyakran a kontaktusból, az izomfeszülésből, a légzésből vagy a legapróbb súlypontváltozásból kell megérezni. Az aikido ráadásul nem pusztán fizikai sportág, nagyfokú fegyelmet, önkontrollt, nyugalmat és precíz időzítést követel. Kátai Németh Vilmos eredménye ezért jóval több egy sportsikernél. Annak bizonyítása, hogy az ember képes újra tanulni a mozgást, az önbizalmat és a magabiztos jelenlétet. Tapasztalatait mások szolgálatába is állította, amikor létrehozta a Fehér Kard nevű önvédelmi rendszert látássérült emberek számára. Egy ilyen kezdeményezés különösen fontos, hiszen a biztonságérzet, az önálló közlekedés és a kiszolgáltatottság csökkentése sokak mindennapi valósága. Az önvédelem itt nem csupán technikát jelent, hanem helyzetfelismerést, önbizalmat és lelki erőt is. Több mint egy személyes történet. Kátai Németh Vilmos életútja túlmutat egyetlen ember sorsán, azt mutatja meg, hogy a fogyatékossággal élő emberekről szóló társadalmi kép még ma is gyakran szűk és pontatlan. Ritkában látjuk őket vezetőként, szakértőként, döntéshozóként, vagy kiemelkedő sportteljesítmény birtokosaként, mint amennyire valójában jelen vannak ezekben a szerepekben. Ezért fontos minden olyan történet, amely árnyalja ezt a képet. Nem sajnálatot kér, nem kivételként akar látszani, hanem teljesítménnyel válaszol a kételyekre. Kátai Németh Vilmos története emlékeztet arra, hogy az akadálymentesítés nem csupán rámpákról és technikai megoldásokról szól, hanem lehetőségekről, bizalomról és arról, hogy minden ember megmutathassa a benne rejlő értékeket. Nem az határoz meg bennünket, milyen nehézségekkel találkozunk, hanem az, hogyan válaszolunk rájuk. Talán ezért fontos ma ez a történet. Adja hírül, illetve közli ezt a történetet a Rehab portál. És ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi első adása, mely műsorunk a Netmédia alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb két hét múlva várom önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, például a Spotify-on és az Apple Podcast-ben. Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm már a megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Találkozunk két hét múlva ugyanezen a csatornán, a köztes héten pedig ennek az adásnak az ismétlését hallják. További tartalmas, kultúrát időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. A viszont hallásra.
0: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ CRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest adott hont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
0: A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallotta.
0: Hobby Rádió.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 2021
0: Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
4: Társadalmi célú közleményt hallottam.
3: Hobbyrádió.hu.
6: A rádiót.
7: Világjáró. Világjáró. Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
8: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! A mai műsorban egy varázslatos helyre, az ellentétek országába, Egyiptomba invitálom Önöket. Kő és homok sivatag fent, de hihetetlen gazdag színes élővilág, milliónyi tengeri élőlénnyel odalent. Nyomor, piszok, szegénység az ország belsejében, és gazdag luxusszállodák százai a tengerpartokon. Nos, akik eljutnak eme ókori csodákkal övezett országba, bizony nem csak a csillogást láthatják, hiszen a fakultati utak alkalmával bepillantást nyerhetnek az itt élő népek mindennapja. Is. Egyiptom közkedvelt célpontja lett a magyar utazó közönségnek, hiszen már 100 000 forinttól is elérhető egy őszi vagy egy tavaszi egzotikus utazás. Aki egyszer látta ezt az országot, az rájön, nem véletlen, hogy a helyiek nézőpontja szerint a világuk egy varázslatból született, így teljesen érthető, hogy a turisták itt találják meg a történelem legmisztikusabb emlékeit, a búvárok a víz alatti világ legszebb élőlényeit, a kalandravágyók pedig életük legizgalmasabb élményeit. Persze az sem mellékes, hogy azok a szerelemre vágyók, akik megismerik Egyiptom okkultizmussal átitatott kultúráját, egészen biztosan találnak maguknak itt néhány igazán hatásos varázslatot. Ráfoghatnánk a vízipipa, a tenger, a hibiszkusztea és a mindent átható fűszerek illatának búdító egyvelegére is, de azt a hangulatot, ami már a repülőről leszállva megszállja az Egyiptomba érkezőt, igazából nem ez okozza. A több ezer éves kultúrát és a misztikus titkokat rejtő ország minden porcikájából árad ez a mindent megbizsergető érzés, akár valamelyik modern nagyváros éjszakai forgatagában sétálunk, akár Luxorban ücsörgünk a Nílus partján, biztos, hogy érezni fogjuk. No de hol is járunk pontosan? Egyiptom Afrika északkeleti részén terül el, egy kis része a Sínai félsziget Ázsiához tartozik. Nyugaton Líbiával, délen Szudánnal, északkeleten pedig Izraellel határos. Északon a földközi, keleten pedig a Vörös-tenger övezi. Egyiptom területén folyik keresztül a Nílus, a legnagyobb afrikai folyó. A lakosság többsége a Nílus mentén él, amely azon kevés területek közé tartozik, ahol földművelésre alkalmas talaj található, így ezen a területen valamivel könnyebb az élet. Az ország többi részén sivatag borítja, a Szahara, amely gyéren lakott terület. A legsűrűbben lakott rész a főváros Kairó, ezt követi Alexandria, Asszuán és a Nílus delta torkolatának többi nagyvárosa. Egyiptom lakossága, amely jelenleg körülbelül 80 millió, döntő többségében arabokból tevődik össze. A lakosság számáról nincs pontos adat, mert például a sivatagban vándorló népeket nehéz nyomon követni, és bizony előfordul, hogy a gyerekek születését sem tartják nyilván. Az egyiptomiak jelenleg is küzdenek a túlnépesedés problémájával. Amennyiben a mostani ritmusban folytatódik a népesség növekedés, Egyiptom lakossága 2050-re elérheti a 160 milliót. Egyiptomban tehát sokan élnek, legtöbben arabul beszélnek és a szunita iszlám vallást követik. Az ország, amelyet Afrika kapujának is neveznek, a rejtélyek és a hiedelmek földje, amelynek történelme az emberi civilizáció hajnalán kezdett íródni. Egyiptom tele van nem mindennapi monumentális műemlékekkel. Ez az egyik ok, amiért oly kedvelt turista célpont. Az ország főleg az ókori civilizációk által emelt monumentális műemlékek kapcsán ismert, mint például a gizai piramisok, a Szfinx, Luxor vagy a királyok földje, de emellett a turisták a klasszikus tengerparti üdülések miatt is felkeresik Egyiptomot. Azok számára, akik haboznának az úti cél kiválasztásában, Hurgada és Sharm el-Sheikh üdülőhelyek ajánlottak, az igényesebb turistáknak érdemes felkeresni Elgunát, vagy az Akabai öböl keleti partján fekvő Sahán városát. Ezen kívül kedvelt turista célpont még Taba, amely szintén az Akabai öbölben fekszik. A Világjáró magazin mai műsorában tehát Hurgadába repítjük Önöket, és ezt akár szó szerint is érthetik, hiszen ha lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, akkor nyerhetnek egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi nyaralást. Ha játszani, nyerni és utazni szeretnének, akkor lájkra fel www.egyiptomtitkai.hu.
3: Hobbyrádió.hu.

0: Világjáró. Ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Ezúttal Egyiptomban kalandozunk a csodák földjén, ahol számtalan élmény vár ránk. Aki egyszer megérezte az ország hangulatát, sokszor visszavágyik majd. Aki pedig elkapta a fáraó átkát, lehet, hogy visszavágyik, de nem biztos, hogy újra itt tölti nyaralását, no de erről majd egy picit később. Mi magyarok általában nyáron utazunk, de Egyiptomot nem csak ekkor érdemes felkeresni, sőt, talán pont ez a legkevésbé szerencsés időpont. Egyiptom Észak-Afrika szubtrópusi övezetében fekszik, tehát itt rendkívül száraz, sivatagi éghajlat uralkodik enyhe téllel és forró nyárral. Valójában három évszakot lehet megkülönböztetni, a telet, amely novembertől márciusig tart, az úgynevezett első nyarat március közepétől július közepéig, és a második nyarat, amely július közepétől novemberig tart. Az egyiptomi utazásra a téli időszak a legalkalmasabb, mikor a nagy melegek még elviselhetőek, és nincs akkora hőség és szárazság. Az első nyár idején a hőmérséklet még mindig elviselhető, ezért ajánlott július közepéig Egyiptom. Látogatni. A legforróbb évszak a második nyár, ekkor csupán az igazi nagy hőséget kedvelőknek ajánlatos az országba utazni. A legoptimálisabb időpont a látványosságok felkeresésére és magára az utazásra az október és április közötti időszak, amikor a napi átlag hőmérséklet Kairóban 24, Hurgadában 26 Celsius fok, a Vörös-tenger vízhőmérséklete pedig 23 fok körül mozog. A július-október közötti időszakban a napi átlag hőmérséklet 40 fok körül mozog, és éjszaka is általában legalább 22 fok van. Ezt a nagy hőséget csak a száraz, sivatagi szélnek köszönhetően lehet elviselni. Ha úticélként Egyiptomot választják, akkor az országba lépéskor még legalább 6 hónapig érvényes útlevéllel és vízummal kell rendelkezniük. Fontos, hogy nem kell feltétlenül itthon vízumot váltani, mivel nagyon gyors ügyintézés mellette a hurgadai repülőtéren is meg lehet ezt csinálni az itthoni árhoz képest töredék összegért. Az utóbbi évek egyik legnépszerűbb turista célpontja a kiismerhetetlen, de annál gyönyörűbb Vörös-tenger partján fekvő Hurgada, egyre növekvő városa. Van, aki pihenni, van, aki vásárolgatni, de van, aki kifejezetten sportolni érkezik ide. A nyaralók remélhetőleg nem csalódnak, amikor a szállodába érnek, még akkor sem, ha szembesülnek azzal, hogy a színvonalat jelentő csillagokat Afrikában kicsit másként értelmezik, mint Európában. De nem mindenki távozik elégedetten. Hurgada egykor csak egy pár halászkunyhóból álló apró falu volt, ahova a Vörös-tenger szépségeit kutató külföldi búvárok kivételével nemigen utazott senki. Ez a sport azonban egyre több helyi üzletember fantáziáját megmozgatta, így szépen lassan felépítettek egy-két kisebb hotelt, hogy kielégítsék az ideutazók igényeit. Az ezek után következő bővítések törvényszerűek voltak, és nagyon hamar be is épült a gyönyörű partszakasz. A Kairótól nagyjából 500 kilométerre található Vörös-tengeri gyöngyszem mára már az európai utazók egyik legnépszerűbb turista célpontja. Budapesttől mindössze 3,5 óra a repülőút, így kicsit furcsa lehet elsőre, hogy az itthoni télből szinte egy szempillantás alatt az afrikai forróságban találja magát az ember. Hogyha csak pihenni és apró kalandokat keresni utazik valaki Hurgadába, természetesen nem fog csalódni, de nem árt vigyázni. Arról, hogy milyen problémák adódhatnak, mire érdemes odafigyelni egyiptomi nyaralásuk során, és hogy mindemellett micsoda fantasztikus élmények várnak önökre, rövidesen szó lesz, de ne felejtsék, hogyha szeretnének részesei lenni egy csodálatos egyiptomi nyaralásnak, lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, és nyerjenek egy két fűrészire szóló egyhetes egyiptomi utat.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Mindössze 3,5 órányi repülés után egy varázslatos világban, a forró Egyiptomban találhatjuk magunkat, hogyha eme csodálatos országot választjuk nyaralásunk színhelyéül. Legtöbben lenyűgözve, néhányan viszont csalódottan térnek haza. Ha azonban indulás előtt tudatosítjuk magunkban, hogy arab országba utazunk, és testben, lélekben felkészülünk a ránk váró, általában pozitív, ám olykor negatív élményekre, akkor a nyaralás végén mégiscsak elégedettek lehetünk. Az első probléma akkor szokott adódni Egyiptomban, amikor nagyobb csoporttal utazunk, és az ajánlattól független módon a helyiek kitalálják, hogy mégsem abban a hotelben szállásolnak el, amiről mi tudunk, hanem egy általuk isteninek talált másikban. Ebből olykor jól is kijöhetünk, de elő szokott fordulni, hogy a tengertől fél órányira a sivatagban találjuk magunkat. Ennek köszönhetően sokszor volt már botrány, hiszen sokan háborodnak, feltegyük hozzá, joggal az eljáráson, de a magyar utazási irodák néha széttárt karokkal állnak sajnálkozva, hogy nem tudnak mit tenni. Ekkor a turista kénytelen a kezébe venni a dolgokat, de nagyon kell vigyázni, mert az egyiptomiak nagyon keményen tárgyalnak, és nehéz meggyőzni őket, persze nem lehetetlen. Aztán előbb vagy utóbb mindenki elfoglalja a szálláshelyét, és tulajdonképpen biztosítja is a nyugalmát arra az egy vagy két hétre, amire befizetett, ha csak nem megy bele néhány kétes kimenetelű üzletelésbe a belvárosban. Egyiptom egyik legfelkapottabb üdülőhelye Hurgada, amelynek két tornyú mecsetjén, szerény kormányzósági épületén kívül legfontosabb nevezetessége a Kairói Egyetem közeli tengerbiológiai intézetében berendezett múzeum és akvárium. A várostól mintegy 5 kilométerre délre kezdték kiépíteni a modern szállodasort. A keskeny partmenti sávon húzódó városnak így két központja van, a downtown, a régi belváros a bazárral, illetve az új üzleti banki központ a Shekkala. Hurgada nem büszkelkedhet egyébként kilométeres pálmasorokkal, lévén a sivatag és a tenger találkozása. Ebből adódóan viszont szinte folyamatos szél fúj a parton, a szörfözők és a túlzott forróságot nem kedvelők legnagyobb örömére. Hurgadánál a vörös tenger vize 21 foknál sosem hűvösebb, így egész évben fürdésre és búvárkodásra is alkalmas. Korall szirtjei olyan közel vannak a víz felszínéhez, hogy távolról szinte szigetnek látszanak. Páratlanul pazar élővilág, kellemes klíma, szikrázó napsütés, enyhe széllel, mindez igazi fürdő, búvár és szörf paradicsommá teszi Hurgadát. Ha valaki apróbb szárazföldi kalandra vállalkozna, az bekvadozhat a sivatagba, de ne tervezzen hosszú órákra, mert írtó nagy forróság van arrafelé. Aki kíváncsi Egyiptom nevezetességeire, ókori emlékeket szeretne látni, ezt is megteheti, hiszen fakultatív utakat szerveznek Luxorba, illetve Kairóba is. Ezekről is szó lesz majd nem sokára, de most irány a tenger mélye, hiszen sokan a minden képzeletet felülmúló tengeri élővilág miatt érkeznek az országba és Hurgadára. Amit első lépésben tudomásul kell venni, az annyi, hogy ne merüljünk engedély, azaz búvárvizsga nélkül, mivel a vörös tenger a szószoros értelmében a vadon, és emiatt meg annyi veszély leselkedhet a felkészületlen búvárra. Nem beszélve arról, hogy a vörös tengeri merülőhelyek szinte egytől egyik nemzeti parknak számítanak, és a gyakorlatlan búvár sok kárt okozhat a korallzátonyokban és azok élővilágában. Amennyiben nincs vizsgánk és gyakorlatunk, helyben is megszerezhetjük azt egy 3 napos tanfolyam keretében, de érdemes akár egy hetes búvár szafarikra is befizetni, ugyanis így járhatóak be legjobban a legszebb korallzátonyok. Aki nem szeretne hosszabb ideig száraz föld nélkül meglenni, az mehet napi merülésekre is, vagy részt vehet úgynevezett intro merüléseken, amelynek során gyors talpaló módon megtanulja a palackos merülés alapszabályait, majd egyből merülhet is, természetesen gyakorlott kísérővel együtt. Azok, akik félnek a palackos merüléstől, snorkelezhetnek, ez gyakorlatilag a könnyű búvárkodás pipával és szemüveggel, de bármelyik módját is választjuk a tengeri világ megismerésének, egész biztos, hogy életre szóló élményben lesz részünk, hiszen túlzás nélkül állíthatom, a világ legszebb merülőhelyei a Vöröstengeren találhatóak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Sok területe van az ókori egyiptomi civilizációnak, amely elbűvöl minket. A piramisok, a múmiák és az aranyat rejtő sírok, valamint a falakat borító csodálatos festmények. Az ókori Egyiptom konyhaművészete ugyanakkor jobbára ismeretlen, noha a főzési szokásaikat ma is gyakran meghatározza. Az ókori Egyiptom konyhaművészetéről és étkezési kultúrájáról a templomok és sírok falai megmaradt ábrázolások alapján alkothatunk képet. A tudósok szerint az ókori konyhai és ételkészítési szokások máig használatosak Egyiptomban. Például a napkenyérnek nevezett kenyérfajta, amelyet egy ideig kemencében sütnek, majd kenyértálcákon a napra tesznek száradni, még most is az egyiptomi falusiak étrendjének fontos része, pont úgy, mint az ókorban. A tradicionális egyiptomi konyha egyébként igen sokszínű. Az ételek nagyon finomak, és a hotelekben általában biztonságosak is. Ez azonban azokra nem vonatkozik, akiknek gyomra nem bírja az arab világ higiéniáját. Az érzékenyek legyenek nagyon óvatosak, ám van néhány alapszabály, amelyet az edzettebb gyomrúaknak is érdemes, sőt szinte kötelező betartani. A legalapvetőbb, hogy a csapvíz nem iható, így csak palackozott vizet szabad inni, a gyümölcsöket is csak ásványvízben mossuk meg, és figyeljünk oda arra, hogy jég nélkül kerjük az italokat, mert sokszor azt is csapvízből csinálják, igaz, sok egyiptomi szállodában ehhez is ásványvizet használnak. Ezeken a helyeken bátran lehet jéggel együtt inni az italokat. Lehetőség szerint nyers zöldséget és gyümölcsöt, csak olyat fogyasszunk, ami hámozható. Húsételt csak tiszta, magasabb kategóriájú étteremben, szállodában együnk, a húst pedig mindig kerjük jól átsütve. Már itthon készüljünk fel arra, hogy baj lehet, legyen nálunk gyógyszer is. Bár az egyiptomi fáraó átkaként is emlegetett gyomor rontás, sok esetben csak a helyben kapható speciális pirulákkal orvosolható. Lehetőség szerint legyen nálunk valamilyen töményszesz, amibe étkezés előtt és után is belekortyolunk egyet. Sokan a pálinkára esküsznek, de a gyomorkeserű is jó választás. A mennyiségre viszont vigyázzunk, mert a melegben egy pupica is a fejünkbe szállhat. Ha már az italoknál tartunk, Egyiptom az iszlám alkohollal kapcsolatos törvényeit nem veszi olyan szigorúan, mint a többi mohamedán ország, így Egyiptom megtermeli a saját borát, sörét és pálinkáját, sőt ezek kifejezetten finomak is. Az igen erős egyiptomi kávé hasonlatos a görög, illetve török kávéhoz. Általában kis csészékben, sok cukorral szervírozzák, néha kardamon maggal is ízesítik. Nagyon népszerű a hibiszkusz tea. Ezt általában kis fekete pohárból fogyasztják, és az egyiptomiak többsége rendkívül édesen issza, néha 5-6 kanálnyi cukrot is beletéve. A dohányzás egy számunkra igen egzotikus formáját figyelhetjük meg az országban. A sisa, vagyis a vízipipa tömőanyaga aszaldatoljával kevert dohány, különböző aromákkal ízesítve. Illata jellegzetesen gyümölcsös és közel sem olyan kellemetlen illatú, mint a nálunk elterjedt cigarettái. Érdemes kipróbálni, mert füstje sem olyan maru. A sisázás igazi közösségi élmény, hiszen általában többen szívnak egy vízipipát, a fertőzések megelőzése érdekében azonban mindig kérjünk cserélhető szipkát. Bár sokan félnek a fáraó átkaként emlegetett gyomorrontástól, azért, hogyha óvatosak és körültekintőek vagyunk, akkor élvezhetjük az egyiptomi konyha remekeit, ennek lezárásaként pedig tényleg érdemes a sisázást is kipróbálni. A folytatásban a Világjáró magazinban picit kiruccanunk Hurgadából, és ellátogatunk a két legnépszerűbb fakultatív helyre, Luxorba, valamint Kairóba.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: világjáró turisztikai magazin az ön kedvenc rádiójában.
1: A mai világjáró magazinban Egyiptomban kalandozunk, ezen belül pedig a magyarok által közkedvelt Vöröstengerparti üdülőhelyen, Hurgadán járunk. Hogyha eljutnak ebbe a csodálatos városba, akkor semmiképpen nem ulasszák el meglátogatni Luxort. A királyok és a királynők völgyében, a Luxor templomban, vagy az ókor többi gyönyörű emléke közt könnyen visszatérhetnek a fáraók korába. A misztikában hívők pedig több helyen is találnak lehetőséget arra, hogy megragadják és meg is tartsák szerencséjüket. Ilyen például a karnaki Szent Szkarabeusz bogár szobra, amelynek az a legendája, hogyha háromszor körbejárják, akkor teljesíti egy kívánságunkat, a hét kör pedig gyermekáldást hoz. A szobor alól elhozott apró kavics vagy csipet föld nem csak szerencsét hoz, hanem a szerelmet is megőrzi. Hurgadához Luxor közelebb van, mint Kairó, ezért sokan inkább ezt a fakultatív programot választják, és az elmúlt időszak zavargásai miatt többen nem is merték bevállalni a kairói utat, sőt volt olyan időszak, amikor nem is szerveztek utakat a híres piramisokhoz. Azonban, ha bírják a strapát, és éppen minden rendben van Kairóban, mindenképpen érdemes megnézni Egyiptom leghíresebb látnivalóit. Az egynapos kairói program általában az éjszaka közepén, éjfél és hajnali kettő közt startol, és egy hosszú út után a kirándulók reggel érnek Kairóba, ahol az egyiptomi múzeum megtekintése után egy papirusz műhelybe vezet az út. Végül a híres gizai piramisok, a Szfinx és a Völgy templom felfedezése vár a kíváncsi utazókra. Az egynapos embert próbáló fakultatív program késő esti hazaérkezéssel ér véget, ám ha valaki meg akarja kímélni magát a rohanós utazás és nézelődés fáradalmaitól, az két napos útra is mehet, de nyilván ez dupla annyiba kerül. Egyiptom számtalan csodát és titkot tartogat, és ezeket a titkokat feltárjuk önök előtt a világjáró magazinban, hiszen a következő műsorban is Egyiptomról lesz szó, sőt, ha van kedvük elutazni ebbe a csodálatos országba, akkor játszanak velünk, lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, és nyerjenek egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi utazást. A következő műsorban tehát újra Egyiptomról lesz szó, tartsanak akkor is velem. Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
2: Hobbi Rádió! Not a

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, de legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélünkben aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk így az próbálni? Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivalóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Itt a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik. Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-én. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, ami közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet, délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Levő.

0: Csodalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Cigiszünet. Ezzel a névvel indítottak egy egyedülálló egészségnevelési projektet a Szegedi Tudományegyetem orvostan hallgatói. Egy Facebook oldalt hoztak létre, ahol leszokástámogató módszerekről, a dohányzás káros hatásairól írnak. Az oldalról és arról, hogy a fiatalok szerint hogyan lehetne és miért kell letenni a cigarettát, dr. Pócs Dávidot, a Szegedi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézet munkatársát, a Cigiszünet oldal kitalálóját, Balázs Zsanett kérdezte.
3: Én a prevenció oktatásával foglalkozok az egyetemen, erre az intézetünkben nagy hagyomány van az egészségnevelés oktatásának, és nézegettem rengeteg ilyen külföldi dohányzással kapcsolatos Facebook oldalban, viszont Magyarországon még nem volt ilyen, úgyhogy végül is innen jött az ötlet.
4: Egészségneveléssel foglalkozó szakemberként mit tapasztal, a fiatalok viszonylag korán elkezdik a dohányzást? Azok után persze, hogy nyilván nagyon sokan kipróbálják a bulikban, vagy különböző társaságokban belőlük lesznek aztán azok, akik rá is szoknak?
3: Dohányosok 90% az 18 év alatt kezd el dohányozni. Többség nem meri be a boltba, és akkor vesz magának cigarettát, hanem az első szállat valakitől kapja. Általában kortársaktól, barátoktól, általános iskolába pedig a családi minta az elsődleges, tehát esetleg szülőktől kapják. Mivel a dohányzásban ugye a nikotin vegyület ugye függőséget alakít ki, ezért gyakorlatilag néhány szál után már egyre erősebb a vonzódás a cigaretta iránt, a kb. 100 cigaretta elszívása után általában már kialakul a függőség, utána megpróbálja az ember letenni, mivel függőségről van szó, nagyon nehéz önállóan letenni, és többször próbálkoznak, mert a dohányzók a középiskolában, később egyetemen, főiskolán többször nem sikerül, és egészen addig nem teszik le, amíg nem jelentkeznek valamilyen betegségek. Épp ezért céloztuk meg a Facebookon, Instagram oldalon keresztül a fiatalokat, hát nem nagyon gondolkoznak el a dohányzás hatásai, pedig ugye vannak rövid távú hatások is.
4: Megosztana velünk egy-két ilyen rövid távú hatást?
3: Az egyik ugye a kozmetikai hatások, a bőr sárga, különböző sárga fogak, hajnak a töredezése, ezek már rövid távon is kialakulnak. Teljesítménycsökkenés, gondolok a sport teljesítményre, tanulmányi teljesítménynek a csökkenésére, hiszen oxigén hiányos állapotot okoz a dohányzás, akkor ugye a rövid távú megbetegedések, egy láz, influenza gyakrabban jelentkezik, ugye azoknak, akik dohányoznak, hiszen az immunrendszerüket is károsítja a dohányzás, illetve ugye a rendszeres használatból maga a megvonási tünetek, ami már a rendszeres használatból fakad, tehát ez is már a fiatalokat is érinti.
4: Milyen tartalmakkal próbálnak ezen az oldalon segíteni azoknak, akik leszeretnének szokni a dohányzásról?
3: Vannak leszokási tippeink, ami 40 leszokási tipp található az oldalon. Mindenkinek javaslom a fényképek között az albumokat, ezeket albumokba rendeztük. Kiemelném, hogy nem csak a leszokni vágyókat akarjuk segíteni, hanem azokat is, akik nem akarnak leszokni, nekik a egészségre irányít a figyelmüket, és van egy külön albumunk, hogy mit tehetnek a dohányzók az egészségükért, kezdve a táplálkozással, mozgással, orvosi vizsgálatokkal, illetve a dohányzás illemszabályai is egy fontos üzenetünk, egy külön album, hogy milyen olyan illemszabályok vannak, amik a dohányzók és nem dohányzók közötti konfliktusokat hivatottak tompítani.
4: És a dohányzás szeretet nyelve, ez mit jelent pontosan?
3: Van egy ilyen albumunk, és egy dohányzás szeretet nyelve, ez pedig azoknak a nem dohányzóknak szól, akiknek vannak dohányzók környezetükben, és szeretnének segíteni a leszokásban, és meg kell találni a dohányzóknak a szeretett nyelvét. Nyilván nem a vitatkozás, vagy a konfrontálódás fog sikerre vezetni, hanem ebben összefoglaltuk, hogy mi ez a empatikus, megértő hozzáállás, ami segíteni tud egy dohányzót a leszokásban.
4: Említette, hogy fiataloknak is szól ez az oldal. Fiatalok működtetik fiataloknak, vagy pedig ön, mint szakember, azért akár ezekben az ön által említett tanácsok ellenőrzésében is kiveszi a részét? Hogyan oszlik el a munka folyamat?
3: Az oldalt egyetemisták működtetik kurzus keretein belül. Én a szakmaiságot felügyelem, illetve leszokás támogatás módszertanába segítek, de maga a kreatív tartalmakat az egyetemisták szerkesztik. Gyakorlatilag az Instagramon inkább a fiatalok vannak nagyobb számban, a Facebookon pedig a 18 év feletti korosztály képviseltet inkább magát.
4: Az ön oldaluk milyen specialitásokkal rendelkezik, amikkel esetleg más oldal nem?
3: A mi sajátosságunk, hogy nem teszünk fel félelmet keltő tartalmakat, illetve nem ítéljük el a dohányzókat, és gyakorlatilag ennek köszönhető, ennek a nem félelmet keltő, nem ítélkező, inkább elfogadó, empatikus hozzáállásnak, hogy mostani körülbelül 5000 követőnkből 3000 az dohányzó, tehát aktív dohányzó emberek követnek egy leszokáspárti oldalt, ami lehet, hogy kicsit meglepő, de a felmérések is azt mutatják, hogy a dohányzóknak a több mint fele az gondolkozott a leszokáson az elmúlt egy évben. Tehát én azt mondom, hogy ez nem meglepő, hiszen a dohányzók is tudják, hogy milyen hosszú távú hatásai vannak a dohányzásnak, hiszen rajta van a cigisdobozon is, és a többség az le szeretné tenni a cigarettát, csak hát ugye önerőből ez nem olyan egyszerű, hiszen egy függőségről beszélünk, és itt van jelentősége ezeknek a leszokást támogató lehetőségeknek, mint a mi oldalunknak is.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanám, esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, ami közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Some people say look

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 13-án az Imola, valamint Szervác nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Imola női név ismeretlen eredetű, Jókai Mor használta először női névként. Jelentése mocsár és hínár. Becézése mola, molácska, moli, molika, ila, ilus. Képviselője a névnek önök kedves Imola. Szintén ezen a napon köszöntjük Szervác nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Servatius névből ered, jelentése megszabadított, megmentett. Becézése szerib, szerike, szervi, szervácska, képviselője a névnek önök kedves Szervác. Május 13-án köszöntjük még Belián, Fatime, Gellért, Gerda, Gerhard, Glenda, Glória, Imelda, Ivána, Karácson, Neol, Ofélia, Robert, Roberta, valamint Robina nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
3: Hát te bíbi!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 13-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel készültem Önöknek a mai napon. 1717. május 13-ával kezdünk, ekkor született Mária Terézia osztrák császárnő, Magyarország királynője 1740-től 1780-ig. Átlépünk a következő századba, 1819. május 13-án megszületett Walt Whitman amerikai költő. Egy évet lépünk csak előre, 1820. május 13-án megszületett Florence Nightingale angol ápolónő újító, aki bevezette a betegápolás fejlesztését és elismert hivatássá tette. Maradunk a 19. században, 1846. május 13-án kirobbant a mexikói-amerikai háború a Mexikó és Texas közötti határ körüli vita miatt. A háborút 1848. február 2-án a Guadalupe-Hidalgói békeszerződés zárta le, amelynek eredményeként a két állam közötti végleges határ a Rio Grande lett. Lépjünk a 19. század végére, 1898. május 13-án Budapesten megszületett Jendrassik György, gépészmérnök feltaláló, a magyar gázturbina úttörője. Magyarországon és mintegy 20 külföldi országban közel 80 szabadalmat jegyeztetett be motor és gázturbinákra vonatkozóan. A 20. századra ugrunk, 1935. május 13-ára, ekkor Carl C. Maggi szabadalmaztatta a parkolóórát. A találmány az ő nevéhez fűződik, a belvárosi parkolási gondokat ezzel oldotta meg. 5 évet lépünk előre, 1940. május 13-án Winston Churchill beszédet mondott az angol parlamentben, amelyet így kezdett: nem ígérhetek más, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket. Még mindig a 20. században járunk, 1943. május 13-án megszületett Magyaródon Juhász Jácin színész. Ismertebb fémjei a Falujegyzője, István a király, a 80 huszár és a Csutak a mikrofon előtt. Közeledünk már a 20. század végéhez, 1981. május 13-án merényletet kísérelt meg Mehmet Ali Akca, török szélsőséges II. János Pál pápa ellen, aki súlyosan megsérült. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet. Pál a rómaiakhoz írt levelének első részéből.
1: Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Sziasztok, mi vagyunk!

0: 2026. május 13-a szerda. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 12-től 15. vers. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még sok mondani valom volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Elmélkedés. Jézus szavai türelemről tanúskodnak. A tanítványok szeretnék tudni a teljes igazságot, szeretnék érteni a világot, a szenvedést, a küldetésük felelősségét. De Jézus megállítja őket. Most még nem tudnátok elviselni mindezt. Isten nem önti ránk egyszerre az igazság teljességét, hanem fokozatosan tanít bennünket, ahogy a szívünk megérik rá. A Szentlélek kísér bennünket az isteni igazság fokozatos megismerésének útján. Úgy dolgozik bennünk, mint a jó kertész. Öntöz, metszeget, várja a gyümölcs megérését, de nem siettet. A keresztény embernek is ezt a türelmes figyelmet kell elsajátítania. Nyitott szívvel várni Isten lelkének útmutatását. A Szentlélek az isteni belső élet részeseként az Atya és a Fiú közösségébe vezet be minket. Amikor a lélek szól, valójában Jézust halljuk. Amikor a lélek megvilágosít, az Atya szeretetét ismerjük fel. A keresztény ember a lélek által vezetett tanítvány, aki hallgat Isten szavára. A Szentlélek egyaránt működik az egyházban és az egyes hívőkben is. Amikor imádkozunk, amikor döntünk, amikor tanúságot teszünk. A lélek nem önmagára irányítja a figyelmet, hanem Jézusra. Ahol ő működik, ott Krisztus dicsősége ragyog fel. A kereszt, a feltámadás és a szeretet. Szentlélek Isten, igazság lelke. Vezess engem a teljes igazságra. Tudom, hogy még nem értek mindent, és nem is tudnék befogadni minden választ, de hiszem, hogy te kísérsz, tanítasz, és megvilágítod számomra Jézus tanítását. Adj türelmet a várakozáshoz, alázatot a tanuláshoz, és nyitottságot, hogy mindig meghalljam, amit Jézusról akarsz mondani nekem. Dicsőítsd meg bennem Krisztust, és vezess el az Atya szeretetének örömébe. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy 35 ezer menopauza után lévő nő bevonásával 1986-1992 között végzett vizsgálat eredménye szerint 40%-kal kisebb volt a szívkoszorúért megbetegedések azok között, akik havonta több mint 4 alkalommal ettek olajos magvakat, mint azok között, akik egyszer sem?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Kapcsoljuk a Rádió Ice konyháját, ahol ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy olaszos étel különlegességet hoztam önöknek, spagettit húsgombócra tálalva, hozzávalók 4 személyre. 40-dek a spagetti, 50-dek a csirkemelfilé, ezt lehet sertésből is elkészíteni, 10-dek a gyors rizs, egy kis kanál ételízesítő, egy evőkanál petrezselyemzöld, egy kis kanál bazsalikom, 15-dek a reszelt sajt, egy tojás, 2 evőkanál liszt, ízlés szerint só, bors, 3 evőkanálnyi sűrített paradicsom és 1 deciliter tejföl. A csirke mellett ledaráljuk, de mint az előbb mondtam, ezt sertésből is el lehet készíteni. Összedolgozzuk a tojással, a beáztatott rizssel, az apróra vágott bazsalikommal és petrezselyem zölddel, borssal és sóval. Vizes kézzel diónyi gombócokat formázunk belőle, lisztbe hempergetjük, majd ételízesítős sós vízben megfőzzük. Szűrőkanálba tálba szedjük a gombócokat és melegen tartjuk. A paradicsomot kikeverjük 0,5 deciliter ételízesítős lével, amelyben a gombócokat kifőztük, és felöntjük tejföllel. A fűszeres gombócokat visszahelyezzük a paradicsom mártásba, a kifőtt lecsöpögtetett spagettit 4 előmelegített tányérra rendezzük, tetejét megratjuk a mártásos gombócokkal. Jól megszórjuk reszelt parmezánnal, vagy drapistával, és azonnal felszolgálhatjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Rádió Ice finomságok minden nap, itt a 94.2-n.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
6: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
7: Igen.
6: Egy fiú eltűnt.
8: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
6: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
9: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
6: De felbukkan egy csábító.
10: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
6: Donáti István

0: Misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
1: De voltál már valaha szerelmes?
2: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
3: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
4: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
5: Mi volt ez?
1: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
6: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
6: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live. The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
6: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezető.

Ő azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett, így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobbirádió.hu
1: A rádiót!

0: műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Nem bírod már elviselni.

0: Lájjon a feldolgozások műsor minden szombaton.
1: Nekem ez így jó.
0: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.